0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Újra szabadon követhetjük a neten, merre járnak a vonatok. Bekerülhet az új kreszbe a cipzárelv. Egyelőre kitart a nyári meleg. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat. Így döntött az országgyűlés. A Tisza párt elfogadott javaslata alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálata. Újra elérhető a Vonatinfo webes felülete. A rendszert ismét teljesen nyilvánosan regisztráció nélkül használhatja bárki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utastájékoztatási javítása a cél. A fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet. Az új kreszt tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változtatás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti, mondta a rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub kreszt bizottságának elnöke.
2: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: A héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyogírtás. A szakemberek a lárvákat gyérítik biológiai módszerrel. A katasztrófavédelem szerint a szúnyoghelyzet egyelőre tartható, a kifejlett rovarok ellen központi védekezésre eddig nem volt szükség. Marad a napos, meleg nyári idő néhány felhővel a Dunántúl egy részén és az északi középhegység térségében esetleg záporokkal. A szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik, a hőmérséklet délután 28 és 33 fok között alakul. Holnap változékonyabb időre készülhetünk, a napsütés mellett több gomoly felhővel, sokfelé esővel, záporral vagy zivatarral. Hajnalban 12-18, délután 26-33 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM. A legjobb zenék.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet. Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás, több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet, vagyis a sávszűkületnél és a megszűnő sávoknál lévő besorolást is szabályozná az új KRESZ tervezete. Ennek pedig főleg a torlódásoknál lenne nagy jelentősége, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
2: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: Óriás tőrös darazsak jelentek meg Szolnok több pontján, köztük a Kőrösi úti temetőben, a Kassai úti iskola környékén és a Városmajor úton, írja a szoljon.hu. Bár a 4-5 cm-es rovarok mérete sokakat megijeszthet, emberre teljesen ártalmatlanok. A Kőrösi úti temetőben több fészkelő helyük is található, amelyekre tájékoztató táblák hívják fel a figyelmet. Az óriás tőrös darázs leggyakrabban korhat fatuskó közelében fordul elő, mert a farontó bogarak lárváiba rakja petéit. Ezzel természetes módon segít kordában tartani a farontó fajok számát. Az óriás tőrös darázs védett rovar természetvédelmi értéke egyedenként 50 ezer forint. Rendkívüli üzemrendet vezetett be a Közép-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság a Tiszán érkező kisebb árhullám miatt. A szoljon.hu beszámolt róla, az intézkedés célja, hogy a nyári időszak előtt minél több vizet tartsanak vissza a térségben. Ennek érdekében megkezdték a Tiszató vízszintjének emelését, és ismét emelt vízszintet biztosítanak a Nagykunsági és a Jássági főcsatornában is. A vízügyi igazgatóság szerint a vízszint emelés és a csatornák feltöltése együtt több mint 18 millió köbméter többlet víz visszatartását teszi lehetővé. A Tiszatóban és a kapcsolódó folyószakaszon így összesen mintegy 260 millió köbméter víz tárolható. A vízátvezetés a Körösvölgy irányába a rendkívüli üzemrend idején is zavartalan marad. Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Az Országos Vízügyi Koordinációs Központ május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezte a holtágak, természetvédelmi területek és nem állami csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban mintegy 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
3: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
1: A Velencei tó vízállásával kapcsolatban széleskörű egyeztetések folynak szakértői minisztériumi szinten. Teljes útzár lesz a 4-es főút szolnoki szakaszán a Szent István Tisza hídnál június 12-én, pénteken és 13-án, szombaton este. A szoljon.hu információi szerint a Budapest felüli híd fönn zajló dilatáció csere miatt mindkét napon este 6 órától, másnap reggel legkésőbb 6 óráig nem lehet majd közlekedni az érintett útszakaszon. A lezárás idején nem csak az autósok, hanem a gyalogosok és a kerékpáros sem használhatják a hidat. A munkálatok során az új szerkezet beemelését végzik el. A teherautókat az M4-es autóútra terelik, a városon belül közlekedőknek pedig kerülő útvonalat kell választaniuk. jótékonysági gyereknapot rendeztek a szolnoki motocross pályán, olvasható a szoljon.hu-n. Egy 6 éves beteg kisfiú gyógykezelésére gyűjtöttek a résztvevők. A gyerekek védőfelszerelésben és felügyelet mellett próbálhatták ki a motorozást, emellett elektromos kismotorokat is tesztelhettek. A program része volt az apró motorosok vándorkupája, valamint több családi kikapcsolódási lehetőség is. A rendezvényen traktorok, ugrálóvár és arcfestés is várta a látogatókat. A programok és a motoros regisztrációk becsületkasztás alapon működtek, a befolyt összeget pedig teljes egészében a kisfiú kezelésére ajánlják fel a szervezők. Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok, de csak kis hányaduk hordoz kórokozót. A vírusos agyhártya agyvelő gyulladás ellen létezik védőoltás. Ezt érdemes beadatni azoknak, akik gyakran vannak kitéve kullancscsípés veszélyének. A másik betegség, amit terjeszthetnek a vérszívók, a Lyme-kór, mondta rádiónknak Stikler János, az NNGK biológusa.
4: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrír vagy kékes-lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő nyitványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírusfertőzésre utaló tünetek jelent, szövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
1: Elkészült a Munkácsi úti kosárlabdapálya felújítása Szandaszőlősön, adta hírül a szoljon.hu. Az orvosi rendelő mögötti pályán április közepén kezdődnek a munkálatok, mert a betonburkolat több helyen megrepedezett, a fák gyökerei pedig felgyűrték a felületet. A felújítás során felmarták a betont, eltávolították a gyökereket és kijavították a sérült részeket. Megújult a kosárpalánk lábazata is, amely új festést kap. Június elejére pedig a fémháló is a helyére került. A beruházásnak köszönhetően a pálya ismét biztonságosan használható, így a nyári szünet előtt újra birtokba vehetik azt a környék fiataljai. Néhány napra bezárt a tiszaföldvári strandfürdő az úszoda beüzemeléséhez szükséges munkálatok miatt. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a létesítmény most hétfőtől nem fogad vendégeket. A bezárás ideje alatt műszaki és üzemeltetési feladatokat végeznek el. A jelenlegi tervek alapján a strandfürdő június 12-én pénteken nyitja meg újra kapuit a látogatók előtt. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma fátyol felhők szűrik a napsütést, délutántól nyugaton, északnyugaton és északon már erősödik a gomoly felhőképződés, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap egy hideg front érkezik, és térségünkben is számíthatunk zivatarokra egészen szombatig. Ma és holnap 32, szerdától már csak 24 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó reggelt kívánok június 9-én kedden, a Félixek névnapján. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak. 0620 55 55 155. Itt lehet engem utánozni üzenetben, Viber üzenetben, de hívható szám is egyben. 10 perc elmúlt 6. Jó reggelt, Mákszem Levente vagyok. Indítom a Gramofonzi dalát.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, jó reggelt! Június 9-e van, KEDD, a Félixek névnapja, és a Ki a tanteremből nap, aki ezt a napot úgy ünnepli, hogy valóban kiszabadul a szabadba a tanteremből, vagy akár otthonról, az vegyen magához egy esernyőt. Marad a kánikula, de azért egy-egy zápor zivatar sem kizárt, ez pedig már közben a Depeche Mode-dala, a Free Love, a Best FM-en. Jó reggelt!

0: Rest FM a legjobb zenék. Marad a kánikula, 30 fok körül lesz ma is, viszont már jöhet zápor, zivatar, részletes időjárás jelentés is jön a legfrissebb hírek végén. Mindjárt fél hét, jó reggelt, Jerry Halliwell énekel utána.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Tudtam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet. Óriási törősdarazsak jelentek meg Szolnokon, több vizet tartanak vissza a Tisza völgyben. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet, vagyis a sávszűkületnél és a megszűnő sávoknál lévő besorolást is szabályozná az új KRESZ tervezete. Ennek pedig főleg a torlódásoknál lenne nagy jelentősége, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke. Óriás törősdarazsak jelentek meg Szolnok több pontján, köztük a Kőrösi úti temetőben, a Kassai úti iskola környékén és a Városmajor úton, írja a szoljon.hu. Bár a 4-5 cm-es rovarok mérete sokakat megijeszthet, emberre teljesen ártalmatlanok. A Kőrösi úti temetőben több fészkelő helyük is található, amelyekre tájékoztató táblák hívják fel a figyelmet. Az óriás törősdarázs leggyakrabban korhat fatuskó közelében fordul elő, mert a farontó bogarak lárváiba rakja petéit. Ezzel természetes módon segít kordában tartani a farontó fajok számát. Az óriás törősdarázs védett rovar természetvédelmi értéke egyedenként 50 ezer forint. Rendkívüli üzemrendet vezetett be a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság a Tiszán érkező kisebb árhullám miatt. A szoljon.hu beszámolt róla, az intézkedés célja, hogy a nyári időszak előtt minél több vizet tartsanak vissza a térségben. Ennek érdekében megkezdték a Tisza-tó vízszintjének emelését, és ismét emelt vízszintet biztosítanak a Nagykunsági és a Jássági főcsatornában is. A vízügyi igazgatóság szerint a vízszint emelés és a csatornák feltöltése együtt több mint 18 millió köbméter többlet víz visszatartását teszi lehetővé. A Tiszatóban és a kapcsolódó folyószakaszon így összesen mintegy 260 millió köbméter víz tárolható. A vízátvezetés a Körösvölgy irányába a rendkívüli üzemrend idején is zavartalan marad. Ma fátyol felhők szűrik a napsütést, délutántól nyugaton, északnyugaton és északon már erősödik a gomoly felhőképződés, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap egy hideg front érkezik, és térségünkben is számíthatunk zivatarokra egészen szombatig. Ma és holnap 32, szerdától már csak 24 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. A hét második napján már több lesz a fátyol és gomoly felhő az égen, és zápor zivatar is jöhet, a maximum 30 fok körül alakul, de záporok, zivatarok után hirtelen lehűlhet a levegő. A 90-es és 2000-es éveket pedig most a French Affair segít feleleveníteni. Jön a Sexy a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt hetet üt az óra. Jó reggelt kívánok, június 9-e, kedd, friss hírei után jönnek a bestiák. És az Aqua is a Barbie Girl-lel. Telefon SMS Viber számunk. Ha dugó baleset van, várom az infót. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Vesztel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A színházban minden történet valakiről szól, de igazán csak akkor teljes, ha te is ott vagy. Szenvedélyek évada a Szigligetiben. Bérletmegújítás június 26-áig a honlapon, applikációban és a jegyirodában. Mi ott leszünk. Te ott leszel? Ne maradj le! Szigligeti.com.
3: Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
4: Reklámot hallottak.
0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: Szolnok az elsők között volt a hajó, a vonat és a busz közlekedés beindításában. A város közösségi közlekedését, mint akkor szinte mindenhol, lóvasúttal kívánták megoldani, de az ügyben végül nem született döntés. Tervek voltak egy trolibuszjárat és egy villamos vonal beindítására, míg az első világháború előtt, ami meg is akadályozta a költségesebb tömegközlekedés beindítását. 1915. márciusában Budapesten indult meg az ország első buszjárata. Szolnokon az első busz nem sokkal ezután, 100 éve, 1921-ben indult el, Miskolc és Arad után. Az utasokat Víg Kálmán járműve szállította. Az egyetlen jármű két viszonylaton, a megyeháza és a kórház, valamint a megyeháza és a vasútállomás útvonalon közlekedett.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: Szolnok jelképévé vált Közép-Európa leghosszabb gyaloghídja, a Tiszavirághíd. Az ideérkezők szívesen készítenek róla képet, sétálják végig az átkelőt, ahonnan remek kilátás nyílik a Tiszára és a városra. A szerkezetet 2009. augusztusában kezdték el építeni, az avatása pedig többek között a magas vízállás miatt csúszva 2011. január 21-én került sor. Az 550 tonnás híd 444 méter hosszú, három részből áll. Egy 186 méter hosszú mederhídból, valamint a kétoldali vasbeton feljárókból. A kecsesívű, 60 fokban kifelé döntött elemek repdeső szárnyú kérészekre emlékeztetnek. A Tiszavirághoz hasonlót Walesben találunk, a Halihedi Kelta kapu hidat.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
6: Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Két éjszakára lezárják a 4-es főutat Szolnoknál. Jótékony céllal motoroztak Szolnokon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Az Országos Vízügyi Koordinációs Központ május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezte a holtágak, természetvédelmi területek és nem állami csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban mintegy 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. A Velencei tó vízállásával kapcsolatban széleskörű egyeztetések folynak szakértői, minisztériumi szinten. Teljes útszár lesz a 4-es főút szolnoki szakaszán a Szent István Tisza hídnál június 12-én, pénteken és 13-án szombaton este. A szoljon.hu információi szerint a Budapest felüli híd fönn zajló dilatáció csere miatt mindkét napon este 6 órától, másnap reggel legkésőbb 6 óráig nem lehet majd közlekedni az érintett útszakaszon. A lezárás idején nem csak az autósok, hanem a gyalogosok és a kerékpárosok sem használhatják a hidat. A munkálatok során az új szerkezet beemelését végzik el. A teherautókat az M4-es autóútra terelik, a városon belül közlekedőknek pedig kerülő útvonalat kell választaniuk. Jótékonysági gyereknapot rendeztek a szolnoki motocross pályán, olvasható a szoljon.hu-n. Egy 6 éves beteg kisfiú gyógykezelésére gyűjtöttek a résztvevők. A gyerekek védőfelszerelésben és felügyelet mellett próbálhatták ki a motorozást, emellett elektromos kismotorokat is tesztelhettek. A program része volt az apró motorosok vándorkupája, valamint több családi kikapcsolódási lehetőség is. A rendezvényen traktorok, ugrálók, lóvár és arcfestés is várta a látogatókat. A programok és a motoros regisztrációk becsületkasszás alapon működtek, a befolyt összeget pedig teljes egészében a kisfiú kezelésére ajánlják fel a szervezők. Ma fátyol felhők szűrik a napsütést, délutántól nyugaton, északnyugaton és északon már erősödik a gomoly felhőképződés, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap egy hideg front érkezik, és térségünkben is számíthatunk zivatarokra egészen szombatig. Ma és holnap 32, szerdától már csak 24 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Július 19-e az idei foci VB döntőjének napja, a félidei showban pedig a most érkező Madonna is feltűnik majd. Most Justin Timberlake-kel kezdik ezt az órát, 4 Minutes, készül Shaggy, és jön az Ace of Base is, aki pedig Félix nevű névnapos ismerősét vagy szülinapost köszöntene, hívjon, írjon 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
3: Best

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, a hét második napja van, június 9. Kedd. Sok boldogságot a Félixeknek és a szülinaposoknak is. Ma van a levéltári világnap. Akit ez nem annyira villanyoz föl, az tekerjen egy kicsit a hangerőn, és kezdje a napot velünk, illetve Segivel. Szól már is az It Wasn't Me.

bennem. Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, aki rak

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 9-e, kedd reggel van, mindjárt 7:30, ma már lehet zápor, zivatar is, a kánikula marad, és a napsütés is, bár több fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Részletek mindjárt, a következő fél órát pedig Sola, ma indítja majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok. Megújult a szandaszőlősi kosárlabdapálya, átmenetileg bezárt a tiszaföldvári strand. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok, de csak kis hányaduk hordoz kórokozót. A vírusos agyhártya agyvelő gyulladás ellen létezik védőoltás. Ezt érdemes beadatni azoknak, akik gyakran vannak kitéve kullancs csípés veszélyének. A másik betegség, amit terjeszthetnek a vérszívók, a Lyme-kor, mondta rádiónknak Stikler János, az NNGK biológusa.
2: A Lyme-kornak van egy jellemzőbb tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrpír vagy kékesvilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisznél általános vírusfertőzésre utaló tünetek jelent, tövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
1: Elkészült a Munkácsi úti kosárlabdapálya felújítása szandaszőlősön, adta hírül a szoljon.hu. Az orvosi rendelő mögötti pályán április közepén kezdődnek a munkálatok, mert a betonburkolat több helyen megrepedezett, a fák gyökerei pedig felgyűrték a felületet. A felújítás során felmarták a betont, eltávolították a gyökereket és kijavították a sérült részeket. Megújult a kosárpalánk lábazata is, amely új festést kap. Június elejére pedig a fémháló is a helyére került. A beruházásnak köszönhetően a pálya ismét biztonságosan használható, így a nyári szünet előtt újra birtokba vehetik azt a környék fiataljai. Néhány napra bezárt a tiszaföldvári strandfürdő az úszoda beüzemeléséhez szükséges munkálatok miatt. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a létesítmény most hétfőtől nem fogad vendégeket. A bezárás ideje alatt műszaki és üzemeltetési feladatokat végeznek el. A jelenlegi tervek alapján a strandfürdő június 12-én pénteken nyitja meg újra kapuit a látogatók előtt. Ma fátyol felhők szűrik a napsütést, délutántól nyugaton, északnyugaton és északon már erősödik a gomoly felhőképződés, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap egy hideg front érkezik, és térségünkben is számíthatunk zivatarokra egészen szombatig. Ma és holnap 32, szerdától már csak 24 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok június 9-én, kedden. Sok boldogságot a névnapos Félixeknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 111 éve ezen a napon született Les Paul, amerikai jazzgitáros, az elektromos gitár egyik kifejlesztője. 85 éve a mai napon született John Lord, angol Hammond orgona játékos és zongorista, a Deep Purple egyik alapítója. 65 éves Michael J. Fox, amerikai színész, a Vissza a jövőbe trilógia Marty McFly-ja. '63 éves Johnny Depp, őt sem kell nagyon bemutatni, ugye? 45 éve a mai napon született Natalie Portman, hollywoodi színésznő, és 1970. június 9 megszületett Ed Simmons, a brit The Chemical Brothers egyik fele. Mondok hívható SMS Viber elérhetőséget, ahol az ünnepelteket lehet bátran köszönteni. 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Figyelem, kigyulladt kamion miatt van brutál torlódás az M0-áson az M1-es felé, az M5-ös csomópontja környékétől egészen Maglódnál van valahol a sor vége. Aki tud, időben kerüljön. Jó reggelt, jó utat! Június 9. kedd friss hírei után szólnak a legjobb zenék újból. Itt lesz például a Basement Jacks. És a 4-es Street is.
2: Nem tudtam, hogy merre, de rögtön kitalálom. Hol van az a hely, ahova mindig visszavágyom.
1: Hívható SMS Viber szám 0620-5555-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A színházban minden történet valakiről szól, de igazán csak akkor teljes, ha te is ott vagy. Szenvedélyek évada a Szigligetiben. Bérletmegújítás június 26-áig a honlapon, applikációban és a jegyirodában. Mi ott leszünk, te ott leszel, ne maradj le. Szigligeti.com.
0: A vége a munkaidőnek. Jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába

0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Tabán Szolnok legrégebbi része. Már az 1600-as évektől találhatunk róla feljegyzéseket. 1757-ből származik az első térkép, melyen Tabán néven szerepel a városrész. A cserzéshez sok víz kell. A Tisza zagyva torkolata így ideális hely volt a tímároknak. A szolnoki Tabánnál kékfestőműhelyt is alapítottak. A Tabán szerkezetére jellemző volt a szűk, kanyargós utcák, szegényes házak. A környéken egészen az 1970-es évekig vízvezeték és szennyvízcsatorna sem volt. A régi házakat a 10 emeletesek építésekor elbontották. Csak ezután kezdett el kialakulni a mai Tabán, amiben a 24. számú ház az 1930-as évek környékén épült fel, melyet később tulajdonosai többször is átépítettek, felújítottak, és amiben a tájház kapott helyet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Az Orczy család egyike Magyarország legrégebbi nemesi családjának, melynek eredete az Árpádok idejéig vezethető vissza. Orczy István 20 évig volt Jászkun kapitány. 1721-ben az erdélyi lázadás leverésének jutalmául a Nádortól Újszász pusztát kapta. 1736-ban, bár a család tulajdonában volt Újszász puszta, mégis csupán 100 év múlva költözött ide Orczy György, aki felépítette a klasszicista stílusú kastélyt 1830 körül. A II. Világháború alatt német katonai kórházként működött a kastély. 44 őszén az épületet bombatámadás érte, azonban nagyobb kár mégsem esett rajta. Az államosítás és a felújítást követően a szociális otthon 1960. június 22-én nyitotta meg kapuit.
0: Best FM, a legjobb zenék! Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet. Óriási törös darazsak jelentek meg Szolnokon, több vizet tartanak vissza a Tisza völgyben. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet, vagyis a sávszűkületnél és a megszűnő sávoknál lévő besorolást is szabályozná az új KRESZ tervezete. Ennek pedig főleg a torlódásoknál lenne nagy jelentősége, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke. Óriás törös darazsak jelentek meg Szolnok több pontján, köztük a Kőrösi úti temetőben, a Kassai úti iskola környékén és a Városmajor úton, írja a szoljon.hu. Bár a 4-5 cm-es rovarok mérete sokakat megijeszthet, emberre teljesen ártalmatlanok. A Kőrösi úti temetőben több fészkelő helyük is található, amelyekre tájékoztató táblák hívják fel a figyelmet. Az óriás törös darázs leggyakrabban korhat fatúskók közelében fordul elő, mert a farontó bogarak lárváiba rakja petéit. Ezzel természetes módon segít kordában tartani a farontó fajok számát. Az óriás törös darázs védett rovar természetvédelmi értéke egyedenként 50 ezer forint. Rendkívüli üzemrendet vezetett be a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság a Tiszán érkező kisebb árhullám miatt. A szoljon.hu beszámolt róla, az intézkedés célja, hogy a nyári időszak előtt minél több vizet tartsanak vissza a térségben. Ennek érdekében megkezdték a Tisza-tó vízszintjének emelését, és ismét emelt vízszintet biztosítanak a nagykunsági és a jássági főcsatornában is. A vízügyi igazgatóság szerint a vízszint emelés és a csatornák feltöltése együtt több mint 18 millió köbméter többlet víz visszatartását teszi lehetővé. A Tiszatóban és a kapcsolódó folyószakaszon így összesen mintegy 260 millió köbméter víz tárolható. A vízátvezetés a Körösvölgy irányába a rendkívüli üzemrend idején is zavartalan marad. Ma fátyol felhők szűrik a napsütést, délutántól nyugaton, északnyugaton és északon már erősödik a gomoly felhőképződés, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap egy hideg front érkezik, és térségünkben is számíthatunk zivatarokra egészen szombatig. Ma és holnap 32, szerdától már csak 24 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek
1: felé. Még annyi kiegészítés Gergőtől a hírek előtti közlekedési infóhoz, mely szerint az M0-áson az M1-es felé az M5-ös és az M51-es csomópontja között kigyulladt egy kamion, emiatt az M0-áson 8-9 kilométeres a torlódás, hogy már az M5-ösre is kihat, szóval az M0-ás csomópont előtt ott is több kilométeres emiatt a sor. Köszönjük Gergő, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber, 5 perccel múlt 8, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Rihanna kezd az SOS-szel.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, még mindig nagy a torlódás az M0-áson az M1-es felé. Az M5-östől Maglódig egy korábban kigyulladt kamion miatt, és már az M5-ös is bedugult az M0-ás csomópont előtt. De nemrég baleset történt az M1-es autópályán is, a főváros felé Biatorbágy térségében a 17-es kilométernél egy sáv járható, ott is több kilométeres a dugó. Jó utat, kitartást kívánok én, és sok szerencsét a Basement Jacks. Jön a Good Luck a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Meleg, gomoly felhős idő lesz a közeledő front előtt. 30 fok körüli maximum, főleg nyugaton, északnyugaton már egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat, aztán holnap jön a front, csütörtökön például már alig lesz csak 19 fok. Most pedig egy kis ízelítő a hírek utáni zenéből, és ízelítő a ma este hangulatából, hiszen keddenként a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen punky slágerei szólnak mixben a Night Shift házigazdájától, 6-tól White Boytól, 7-től pedig DJ Hangyától.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Két éjszakára lezárják a 4-es főutat Szolnoknál. Jótékony céllal motoroztak Szolnokon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Az Országos Vízügyi Koordinációs Központ május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezte a holtágak, természetvédelmi területek és nem állami csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban mintegy 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. A Velencei tó vízállásával kapcsolatban széleskörű egyeztetések folynak szakértői minisztériumi szinten. Teljes útszár lesz a 4-es főút szolnoki szakaszán a Szent István Tisza hídnál június 12-én, pénteken és 13-án, szombaton este. A szoljon.hu információi szerint a Budapest felüli híd fönn zajló dilatáció csere miatt mindkét napon este 6 órától, másnap reggel legkésőbb 6 óráig nem lehet majd közlekedni az érintett útszakaszon. A lezárás idején nem csak az autósok, hanem a gyalogosok és a kerékpáros sok sem használhatják a hidat. A munkálatok során az új szerkezet beemelését végzik el. A teherautókat az M4-es autóútra terelik, a városon belül közlekedőknek pedig kerülő útvonalat kell választaniuk. Jótékonysági gyereknapot rendeztek a szolnoki motocross pályán, olvasható a szoljon.hu-n. Egy 6 éves beteg kisfiú gyógykezelésére gyűjtöttek a résztvevők. A gyerekek védőfelszerelésben és felügyelet mellett próbálhatták ki a motorozást, emellett elektromos kismotorokat is tesztelhettek. A program része volt az apró motorosok vándorkupája, valamint több családi kikapcsolódási lehetőség is. A rendezvényen traktorok, ugrálók, állóvár és arcfestés is várta a látogatókat. A programok és a motoros regisztrációk becsületkasszás alapon működtek, a befolyt összeget pedig teljes egészében a kisfiú kezelésére ajánlják fel a szervezők. Ma fátyol felhők szűrik a napsütést, délutántól nyugaton, északnyugaton és északon már erősödik a gomoly felhőképződés, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap egy hideg front érkezik, és térségünkben is számíthatunk zivatarokra egészen szombatig. Ma és holnap 32, szerdától már csak 24 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. A Netflix globális és hazai toplistáján is első Jennifer Lopez filmje, a Munkahelyi Szerelem, amely június 5-én debütált, és amelyben Brett Goldstein oldalán alakít egy titkos irodai románcba keveredő munkamániást. Szóval hatalmas siker a J.Lo film. Ő folytatja a kedreggelt itt a Besten. Jön az If You Had My Love, és hogyha a dugó baleset van, jöhet az info is a 0620 55 55 155-re.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pop rock, hip hop, R&B és dance is szól majd 9 után. Hazai!
2: Már rólad szólnak a hírek, veled van tel a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra.
1: És külföldi előadóktól. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Ha dugó baleset van, várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok. Megújult a szandaszőlősi kosárlabdapálya, átmenetileg bezárt a tiszaföldvári strand. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok, de csak kis hányaduk hordoz kórokozót. A vírusos agyhártya agyvelő gyulladás ellen létezik védőoltás. Ezt érdemes beadatni azoknak, akik gyakran vannak kitéve kullancscsípés veszélyének. A másik betegség, amit terjeszthetnek a vérszívók, a Lyme-kor, mondta rádiónknak Stikler János, az NNGK biológusa.
2: A Lyme-kornak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrpír vagy kékes-lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírusfertőzésre utaló tünetek jelentkeznek, tövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
1: Elkészült a Munkácsi úti kosárlabdapálya felújítása szandaszőlősön, adta hírül a szoljon.hu. Az orvosi rendelő mögötti pályán április közepén kezdődnek a munkálatok, mert a betonburkolat több helyen megrepedezett, a fák gyökerei pedig felgyűrték a felületet. A felújítás során felmarták a betont, eltávolították a gyökereket és kijavították a sérült részeket. Megújult a kosárpalánk lábazata is, amely új festést kap. Június elejére pedig a fémháló is a helyére került. A beruházásnak köszönhetően a pálya ismét biztonságosan használható, így a nyári szünet előtt újra birtokba vehetik azt a környék fiataljai. Néhány napra bezárt a tiszaföldvári strandfürdő az úszoda beüzemeléséhez szükséges munkálatok miatt. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a létesítmény most hétfőtől nem fogad vendégeket. A bezárás ideje alatt műszaki és üzemeltetési feladatokat végeznek el. A jelenlegi tervek alapján a strandfürdő június 12-én pénteken nyitja meg újra kapuit a látogatók előtt. Ma fátyol felhők szűrik a napsütést, délutántól nyugaton, északnyugaton és északon már erősödik a gomoly felhőképződés, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap egy hideg front érkezik, és térségünkben is számíthatunk zivatarokra egészen szombatig. Ma és holnap 32, szerdától már csak 24 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Respect, Spike klasszikusa, vagy a Gabriel féle Dreams, de zenél a Basti, meghallgatjuk majd a Pompeit, és most mindenki kap még egy esélyt Roger Sanchez-től. Another Chance, ez szól elsőként, 4 lassan 5 perccel múlt 9 óra, jó reggelt, jó utat, jó munkát, Max Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Megszűnt a torlódás a 8-9 kilométeres gigadugó az M0-áson. Korábban az M1-es felé, az M5-ös csomópont után kigyulladt egy kamion, ez okozott torlódást, de ahogy mondtam, ennek szerencsére már vége, jól lehet haladni, és hát nagy tisztelet mindenkinek, aki végig araszolta a majdnem 10 kilométeres dugót. A Spike 98-as Respect című dalával megy tovább a kedd reggel, itt a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Inika Muzi és a Here Comes the Hot Stepper után jöjjön egy igazi kaméleon. Latino Brothers, Fresh Mood, Nurican Kids, Mr. Jack, vagy épp a Room 5 néven kiadott Make Love, mind-mind ugyanahhoz az előadóhoz köthető, Junior Jackhez, polgári nevén Vito Lucentehez, az olasz származású house producerhez és DJ-hez. Jön a Stupid Disco a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

Last FM, a legjobb zenék. Nyaraljunk egy picit irány. Dél-Olaszország, a tenger és a hegyek találkozása, na és egy kis csípős paprika. A kalabriai konyha ugyanis az egyszerű paraszti alapanyagokra épít, és híres az intenzív, karakteres ízvilágáról. Ennek központi eleme a peperoncino, azaz a csípős fűszerpaprika, amely szinte minden helyi ételben megtalálható. Alex Gaudino, Crystal Waters, Destination Calabria Westen.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Itt a vége a kedreggelnek, de délelőtt sem maradunk az ezredforduló hangulata nélkül. Örülök, hogy jöttél, Glad You Came címmel a The Wanted dalát is hozom. Make you glad you came, the sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and... És ha már itt vagy... Táncolj, szól majd a Desperado slágere is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet. Óriási törösdarazsak jelentek meg Szolnokon, több vizet tartanak vissza a Tisza völgyben. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet, vagyis a sávszűkületnél és a megszűnő sávoknál lévő besorolást is szabályozná az új KRESZ tervezete. Ennek pedig főleg a torlódásoknál lenne nagy jelentősége, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke. Óriás törösdarazsak jelentek meg Szolnok több pontján, köztük a Kőrösi úti temetőben, a Kassai úti iskola környékén és a Városmajor úton, írja a szoljon.hu. Bár a 4-5 cm-es rovarok mérete sokakat megijeszthet, emberre teljesen ártalmatlanok. A Kőrösi úti temetőben több fészkelőhelyük is található, amelyekre tájékoztató táblák hívják fel a figyelmet. Az óriás törösdarázs leggyakrabban korhat fatuskók közelében fordul elő, mert a farontó bogarak lárváiba rakja petéit. Ezzel természetes módon segít kordában tartani a farontó fajok számát. Az óriás törösdarázs védett rovar természetvédelmi értéke egyedenként 50 ezer forint. Rendkívüli üzemrendet vezetett be a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatósága Tiszán érkező kisebb árhullám miatt. A szoljon.hu beszámolt róla, az intézkedés célja, hogy a nyári időszak előtt minél több vizet tartsanak vissza a térségben. Ennek érdekében megkezdték a Tiszató vízszintjének emelését, és ismét emelt vízszintet biztosítanak a Nagykunsági és a Jászsági főcsatornában is. A vízügyi igazgatóság szerint a vízszint emelés és a csatornák feltöltése együtt több mint 18 millió köbméter többlet víz visszatartását teszi lehetővé. A Tiszatóban és a kapcsolódó folyószakaszon így összesen mintegy 260 millió köbméter víz tárolható. A vízátvezetés a Körösvölgy irányába a rendkívüli üzemrend idején is zavartalan marad. Ma fátyol felhők szűrik a napsütést, délutántól nyugaton, északnyugaton és északon már erősödik a gomoly felhőképződés, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap egy hideg front érkezik, és térségünkben is számíthatunk zivatarokra egészen szombatig. Ma és holnap 32, szerdától már csak 24 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az első az amerikai énekesnő Kelly Streakmead című dal, amelynek szerzője az a Dallas Austin, aki számos világsztárnak írt dalt. Neki köszönhetjük a TLC Unpretty-ét, a Brandy and Monica féle The Boy Is Mine-t, Pink Don't Let Me Get Me című dalát, vagy Madonna-ét, a Secret-et, Gwen Stefani-ét, a Kult, szóval tényleg ott van a toppon. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha dugó baleset van, várom az infót. Június 9 Félixek szülinaposok, sok boldogságot!

Ezt a fenn a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es években járunk, konkrétan 2004-ben a Cápa mese című film betétdalával. Krisztina Aguilera jön, Car Wash, automosás, hát tulajdonképpen ez egy felesleges dolog így a hidegfront előtt, amikor is hát már ma nyugaton záporok, zivatarok lehetnek, aztán holnap egyre több helyen. Csütörtökön például a mai 30-hoz képest már csak 19 fok lesz.

0: Ébreszt FM, a legjobb zenék a reggeli M0-ás 89 kilométeres dugó után. Itt egy másik, ez az M3-ason jelenleg is tapasztalható a főváros felé, Bag és 60 között az átterelt sávban dolgoznak, a 48-as és a 39-es kilométer között mozgó tereléssel a külső sávot lezárták. Ott is 7-8 kilométeres az araszoló kocsisor, és felborult korábban egy autó a 834-es főúton Pápa és Nyárát között, a 4-es kilométernél tart a félpályás korlátozás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Wolf Kati utazás című dalával ér véget ez az óra, és a Well Hello majd ugyaninnen folytatja valamikor a következő órában.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
0: Jön ugyanis a pályaudvar.
2: Azt ígérted, hogy mindig leszel.
0: És a Soul Searcher is a Can't Get Enough-val, hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155. Mindjárt 11 óra a friss hírek után szólnak tovább a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Lassult a fogyasztói árak emelkedése, elérhető újra a vonatinfó, többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Lassult az infláció májusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az éves infláció 1,8%-ra mérséklődött az áprilisi 2,1%-ról, miközben a szakértők ennél magasabb értékre számítottak. Az élelmiszerek ára alig emelkedett, egyes termékek pedig olcsóbbak lettek. A háztartási energia átlagosan szintén kevesebbe került, különösen a földgáz ára csökkent. Közben a szolgáltatások, a dohánytermékek és az üzemanyagok tovább drágultak. A friss adatok szerint az infláció továbbra is visszafogott szinten mozog Magyarországon. Újra bárki számára elérhető a vonatinfo internetes felülete. Az oldalon regisztráció nélkül követhetők a vonatok aktuális helyzetei és a közlekedéssel kapcsolatos információk. A cél, hogy az utasok gyorsabban és pontosabban tájékozódhassanak a vasúti forgalom alakulásáról. A fejlesztésnek köszönhetően a valós idejű menetrendi és forgalmi adatok a jövőben egyre több digitális felületen és alkalmazásban is megjelennek. Végrehajtást indított a NAV egy játékkereskedő ellen. Az adóhatóság több mint 180 millió forint értékben foglalt le vagyontárgyakat egy jelentős adótartozást felhalmozó vállalkozásnál. A NAV közölte, a lejárt tartozások miatt alkalmazott inkasszó vagy foglalás sok esetben megelőzhető, ha az érintettek időben egyeztetnek a hatósággal, és fizetési halasztást vagy részletfizetést kérnek. Történelmi csúcsot ért el májusban a megújuló energiaforrások aránya a hazai villamosenergia termelésben. A Mavir adatai szerint a Magyarországon megtermelt áram több mint a felét már a megújuló források adták, elsősorban a naperőműveknek köszönhetően. A szakemberek szerint jó esély van arra, hogy ebben a hónapban újabb rekord szülessen, és tovább növekedjen a zöld energia részaránya. Érdemes kémlelni az eget, három bolygó és a hold sarló együttállása látható a hónap közepén. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közlése szerint a Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel alkonyatkor, amelyhez a vékony hold sarló is csatlakozik. A 16-án és 17-én más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz. Folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcshőmérsékletekkel. Később azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős helyenként viharos széllökésekkel. Úgy tűnik, holnap változékonyabb időre készülhetünk, több lesz a gomoly felhő, és főként az ország északi északkeleti részén fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön aztán várhatóan egy front vonul át felettünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Olyan világsztárok tolmácsolásában, mint a Pussycat Dolls, Will Smith, Madonna, vagy a Black Eyed Peas, vagy rögtön az első dal sztárjai Whitney Houston és George Michael, If I Told You That, 4 perc elmúlt 11, jó utat, jó munkát, Max M. Levente vagyok.
0: Best

Ezt a film a legjobb zenék. A jóból sosem elég, így gondolta ezt a lemezproducer Mike Pomroy is 1998-ban, amikor egyik kedvencét, a Gary's Gang 79-es Let's Love Dance Tonight című számát felhasználva elkészítette a Can't Get Enough-ot, a Soul Searcher legnépszerűbb dalát. Ez a folytatás a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az erős forgalom miatt lassú szakaszosan torlódik az M1-es Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Távolabb Győr térségében a terelést építik a 119-es és a 113-as kilométer között. A munkavégzés miatt a forgalom csak a leálló sávon halad, torlódik a pálya, akár csak az M3-as Budapest felé Bagy és 60 között az átterelt sávban munkavégzés miatt, mögötte több kilométeres a dugó. M7 Balaton felé M0-as csomópont után burkolat jeleket festenek, a 12-es és 16-os kilométer között mozgó tereléssel, a belső sávot lezárták, a torlódás ott is 2-3 kilométer. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tom Novival és Limával, na és Majoros Ritával indul a Best délután. Mindjárt dél jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap is, Mákszem Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megosztóak voltak az elmúlt évek kampányai, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Erősödik a drogpiac az Európai Unióban. Záporok, zivatarok jöhetnek. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról beszélt az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. Napi rendelőtti felszólalásában kiemelte, a parlament ma két fontos törvényjavaslatot tárgyal. Az egyik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szól, a másik előterjesztése a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását célozza meg. A kormányfő szerint az elmúlt évek megosztó kampányai jelentős erkölcsi és társadalmi károkat okoztak az országnak. Libanonban elfogtak egy körözött embercsempészt. Évekig bujkált, végül az arab országban fogták el azt a szír férfit, akit a magyar hatóságok egy nemzetközi embercsempész hálózat vezetésével gyanúsítanak. Az ügyészség szerint a szervezet 2020 és 22 között illegális migránsok ezreit juttatta át a magyar határon, majd Ausztriába szállította őket. A csoport több tagját már korábban elfogták és elítélték. A most kézre került férfi ellen bűnszervezetben elkövetett embercsempész és miatt folyik eljárás, letartóztatását a bíróság egy hónapra elrendelte. Továbbra is súlyos problémát jelent a kábítószerfogyasztás Európában. Egy friss uniós jelentés szerint tavaly legalább 7600 ember halt meg túladagolás következtében az Európai Unióban. A halálesetek jelentős részét opioid tartalmú szerek okozták, gyakran más drogokkal vagy gyógyszerekkel együtt használva. A szakértők szerint a kábítószerek egyre könnyebben hozzáférhetők, miközben a terjesztést végző bűnszervezetek erősödnek és egyre gyakrabban alkalmaznak erőszakot a piacok megszerzéséért vagy megtartásáért. Napokon belül tetőzhet az ország egyik leglátványosabb természeti eseménye, a Tisza virágzás. Az idei meleg időjárás miatt a kérészek rajzása a megszokottnál korábban kezdődött a Tiszán, a Körösön és a Bodrogon. A különleges rovar körülbelül 3 évig él a folyómedrében, a vízfelszínen viszont csupán néhány órája van arra, hogy biztosítsa a faj fennmaradását. A Tisza virág Európa legtöbb folyójából már eltűnt, ezért hazai állománya kiemelt védelem alatt áll. A hatóságok figyelmeztetnek a rajzát. Megzavarása, vagy a rovarok gyűjtése tilos. Sok napsütés várható később elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor-zivatar. A hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű. Késő estére általában 21 és 26 fok közé hűl le a levegő, de északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Holnap az ország északnyugati felén felhősebb idő várható, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Felejthetetlen slágerek és felejthetetlen kedd délután. Csodás napot kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Töltsék velem a következő órákat, és a legeslegjobb zenékkel. 90-es, 2000-es évek csupa kedvenc. Jön mindjárt az Animal Cannibals és a Takarítónő, de itt lesz a Destiny's Child, jön majd CJ Lewis. Most Tom Novi Limával indítja az órát. Now or Never.
0: Best FM. A

Best FM a legjobb zenéjék. Szép délután mindenkinek. Csodálatos ez a kedd. Meleg van kint, úgyhogy erre készüljenek. Egy picit füllet is a levegő, hiszen ugye a hét második felében egy pici-pici lehűlés várható, úgyhogy ez most így érezhető szerintem a levegőben, de azért készüljünk arra, hogy szinte tombol a nyári beleg. Viszont a Best FM legjobb zenéivel hűsölhetünk egy kicsit. Jön mindjárt a Compact Disco és a Feel the Rain. Itt lesz az Animal Cannibals és a takarítónő, most pedig az Aerosmith-szel megyek tovább. Hamarosan hozom a napkérdését is, mindenféle információt és érdekességet. Előtte itt az Amazing a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is utazzunk együtt, akármilyen járműben is hallgatják a Best FM-et. Legyen az autóban, legyen az kamionban, vagy akár a villamoson ülve. Ha bármit látnak az utakon, akkor mindenképpen írjanak, vagy hívjanak a számunk 0620 55 55 155. Azt hiszem, azzal nem mondok újdonságot, hogy erős a forgalom az M1-esen. Torlódás van Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Távolabb Győr térségében pedig terelést építenek a 119-es és a 113-as kilométerek között. A munkavégzés miatt a forgalom csak a leállósávon halad, úgyhogy torlódásra kell készülni. Az M3-ason a főváros felé Bag és Hatvan között az átterelt sávban is munka folyik. A 48-as és a 39-es kilométerek között mozgó tereléssel a külső sávban zárva, a munkavégzés mögött pedig több kilométeres a dugó. De dugó van az M7-esen is, mert hogy a Balaton felé az M0-es autó csomópontja után burkolati jeleket festenek. A 12-es és a 16-os kilométerek között mozgó tereléssel a belső sávban zárva. 0620 55 55 155 továbbra is a számunk. Bárkinek útinfója van. Megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Eltelt az első órából, a kett délutánból, a Karamell dala volt az óra utolsó, vagy záró dala, ez volt a még egyszer. A folytatásban friss hírek jönnek, mert hogy perceken belül egy óra lesz, utána pedig folytatódik a legjobb hangulat. Itt a 90-es, 2000-es évek nagy kedvencei között a nap kérdését is felteszem majd, de csak a Gossip dala után jön a Move in the Right Direction.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Mindenkit meglepett az új inflációs adat. A magyar cégek bizakodóak. Újabb medvetámadások voltak Romániában. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció Magyarországon. Májusban 1,8%-ra csökkent a pénzromlás üteme, miközben az elemzők inkább emelkedésre számítottak. Az alacsony inflációhoz hozzájárult a forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az ár és toppok fennmaradása is. A szakértők szerint idén átlagosan 2,6-2,7% lehet az infláció, ami a korábbi várakozásoknál kedvezőbb. A magyar cégek óvatosan, de bizakodva tekintenek az év második felére. Egy friss felmérés szerint a vállalatok harmada létszámbővítést tervez a harmadik negyed évben, miközben kevesebb, mint ötödük számol leépítéssel. A legtöbb új munkavállalót az építőipar, az ingatlan szektor, a vendéglátás, a közszolgáltatások és a pénzügyi terület keresheti. Ugyanakkor az autóiparban továbbra sem várnak érdemi javulást. A legerősebb munkaerőpiaci kereslet a Délalföldön, Észak-Magyarországon és a fővárosi régióban várható. Holnap megbénul Franciaország vasúti közlekedése. A francia állami vasúttársaságnál 24 órás sztrájk kezdődik. Különösen Párizs környékén várhatók jelentős késések és járatkimaradások. A szakszervezetek béremelést és a vasúti átszervezések leállítását követelik. Újabb medvetámadások borzolják a kedélyeket Romániában. Egyetlen nap alatt 3 külföldi turista sérült meg a népszerű Transfogarasi úton. Egy portugál házas pár az autóból próbálta lefotózni a vadállatot, amikor a medve váratlanul rájuk támadt. Később egy 18 éves külföldi lány sérült meg, miután étellel kínálta az állatot. Mindhármukat kórházba szállították. A szakemberek ismét arra figyelmeztetnek, a medvék megközelítése, etetése vagy fotózása rendkívül veszélyes lehet. Új szerepben tér vissza a Rocky filmek legendás Iván Drágója. Az akciósztárként világhírűvé vált Dolph Lundgren az öttusa nagykövete lett a 2028-as Los Angeles-i olimpia előtt. A 68 éves hollywoodi sztárnak nem ismeretlen a sportág, szerepel többek között az öttusa című filmben is. A színész szerint az öttusa új korszakba lépett, az akadályverseny pedig friss lendületet adott a sportágnak. Folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcshőmérsékletekkel. Később azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős helyenként viharos széllökésekkel. Úgy tűnik, holnap változékonyabb időre készülhetünk, több lesz a gomoly felhő, és főként az ország északi északkeleti részén fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön aztán várhatóan egy front vonul át felettünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délután mindenkinek, egy óra után is 4 perccel. Na gyerünk együtt tovább. Jó zenék, jó hangulat. Maximum egy délutáni kávé, ez hiányozhat. De a molokódala semmiképp. Jön a The Time Is Now. Itt lesz Inna is, és a Hot jön Charlie is, és a Mindenki Valaki. Most pedig a Gossip indítja az órát. Move in the right direction. Szép napot!
0: Best

Best FM a legjobb zenék, amikor egy kicsit felbojdul a világ körülöttünk, vagy szimplán sok a stressz, akkor vannak azok a hangok, amik igazán meg tudnak minket nyugtatni. Van, akinek egyébként ez a kedvenc dala, van, akinek meditatív zene, van, akinek mondjuk madácsi csergés, de kinek mi az a hang, ami igazán megnyugtató, vagy melyik az a hang, inkább itt teszem fel a kérdést, ami bármikor képes megnyugtatni minket. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Mostanában egyébként ASMR videókat is elkezdtem hallgatni. Lehet, hogy ez egy ilyen munkahelyi ártalom, de csak idézőjelesen ártalom, hogy én a hangokra viszonylag érzékeny vagyok, és az emberi hangokat is mindig nagyon-nagyon figyelem, hogyha valakivel találkozom, és vannak igazán megnyugtató hangok, és azokat nagyon-nagyon szeretem. Vannak például olyan szinkron hangok, akiket nagyon-nagyon szeretek hallgatni, és megnyugtat a hangjuk. Na de arra vagyok kíváncsi, önöket milyen hangok nyugtatják meg leginkább? 0620 55 55 155, még egyszer a számunk, de jöhetnek Facebookon, Instagramon is az üzenetek, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Mellé pedig egy igazi nyári sláger érkezik 2008-ból, Innától, talán az egyik legismertebb dala, hát a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A Bartók Béla útról kaptam Budapestről egy infót, hogy baleset történt, méghozzá a Ménesi útnál, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani, és egy kisebb dugóra. Nagyon szépen köszönöm egyébként Lacinak az információt. 0620 55 55 155, ha önök is látnak valamit, nem csak Budapesten, megköszönöm, hogyha írnak. Váci útról is érkezett egy infó, méghozzá név nélkül, hogy a Vizefogó utcánál is baleset történt, úgyhogy ott is figyelni kell. Az M1-es autópályán Budapest felé Bíjatorbágy térségében baleset történt, a 18-as kilométernél zárva a külső sáv, alakulóban a dugó, mert már legalább 2-3 kilométeres. Az M3-ason is baleset történt, a főváros felé Bag és 60 között, az 50-es kilométernél a külső sávban zárva, itt is több kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek útinfója van, megköszönöm, hogyha elküldi ide, vagy akár fel is hívhat és elmondhatja szóban. De most jött az info, hogy a 2-es főúton Drégely-Palánk és Nagyoroszi között egy busz és egy kamion ütközött. A 70-es kilométernél áll a forgalom, kerülni Ipolyvece, Dejtár, Patak településeken keresztül lehet. Vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Csodás délután kívánok mindenkinek, Kollányi Zsuzsi és Lotfi Begi, valamint Majka Valahonnan dalával, ezt hallottuk az előző percekben. Mindjárt híreket hallgatunk, mert hogy 2 óra, aztán jön majd a nemrég a VL-döntőn is fellépő Killers. És jön majd a Valmar is Manuellel és az Éget a nap.
2: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap. Mindenki itt van, aki számít, tök meg az alkohol elkábít.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Itthon lassult az infláció, a hollandok korlátoznák a gyerekek online jelenlétét. A hónap közepén látványos bolygó együttállás figyelhető meg. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Lassult az infláció májusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az éves infláció 1,8%-ra mérséklődött az áprilisi 2,1%-ról, miközben a szakértők ennél magasabb értékre számítottak. Az élelmiszerek ára alig emelkedett, egyes termékek pedig olcsóbbak lettek. A háztartási energia átlagosan szintén kevesebbe került, különösen a földgáz ára csökkent. Közben a szolgáltatások, a dohánytermékek és az üzemanyagok tovább drágultak. A friss adatok szerint az infláció továbbra is visszafogott szinten mozog Magyarországon. Libanonban elfogtak egy körözött embercsempészt. Évekig bujkált, végül az arab országban fogták el azt a szír férfit, akit a magyar hatóságok egy nemzetközi embercsempész hálózat vezetésével gyanúsítanak. Az ügyészség szerint a szervezet 2020 és 22 között illegális migránsok ezreit juttatta át a magyar határon, majd Ausztriába szállította őket. A csoport több tagját már korábban elfogták és elítélték. A most kézre került férfi ellen bűnszervezetben elkövetett embercsempész és miatt folyik eljárás, letartóztatását a bíróság egy hónapra elrendelte. Szigorítaná a gyermekek online szerepeltetésének szabályait Hollandia. A kormány tervei szerint a 16 év alattiak nem szerepelhetnének reklám célú közösségi média tartalmakban, és maguk sem készíthetnének ilyen videókat. A döntéshozók szerint sok esetben ez már a gyermekmunka egyik formájának tekinthető. A hatóságok attól tartanak, hogy a rendszeres online szereplés sértheti a gyerekek magánéletét, és káros hatással lehet a személyiség fejlődésükre. Érdemes kémlelni az eget, három bolygó és a Hold sarló együttállása látható a hónap közepén. A svábhegyi csillagvizsgáló közlése szerint a Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel alkonyatkor, amelyhez a vékony Hold sarló is csatlakozik. A 16-án és 17-én más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, egyébként meleg lesz, a részleteket azonnal mondom. Sok napsütés várható később elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan záporzivatar. A hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű. Késő estére általában 21 és 26 fok közé hűl le a levegő, de északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Holnap az ország északnyugati felén felhősebb idő várható, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra után 5 perccel is csak a legfelejthetetlenebb slágerek szólnak itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok. Hozzon mindjárt Charles és Eddie dalát, jön a What I Like to You, de itt lesz majd Amy Winehouse, jön Aura Dion, aztán itt lesz majd Ann Lee is és a Two Times. Na az aztán egy igazán felejthetetlen sláger. Most pedig itt a Killers, jön a Human.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A Valmar és Manuel dalát hallottuk, ez volt az Éget a nap. A folytatásban Charles és Eddie érkezik, és ők színesítik a délutánt. Na de előtte még válaszoljunk a nap kérdésére. Kinek mi az a hang, ami igazán meg tudja nyugtatni? Ma délután erre vagyok kíváncsi. Kati azt írja, engem a nyári eső kopogása nyugtat meg a legjobban, amikor este kinyitott ablaknál hallom, hogy az esőcseppek egyenletesen verik a párkányt. Valahogy minden gondom kisebbnek tűnik akkor, és mennyire szeretem én is. Gábor is írt, a tenger morajlása. Pedig nem is lakom a közelében, de amikor nyaraláskor hallom, percek alatt kikapcsol az agyam. Olyan, mintha minden hullám egy kis feszültséget vinne magával, és nagyjából fél perc alatt át tudok állni a nyaraló üzemmódba a munka után. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még ide a folytatásban is azokat a hangokat, amik önöket megnyugtatják. A folytatásban remélem, hogy egy ilyen dal érkezik. Jön Charles és Eddie méghozzá 90-es évek elejéről, pontosan 92-ből. A bizalmatlanságról énekel Charles és Eddie, jön A Would I Lie To You, itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Több balesetről is kaptam hírt a budapesti utakról, méghozzá Nagy Lajos király útján a Fogarasi úti kereszteződésnél. Baleset történt, úgyhogy ott kell egy kicsit jobban figyelni. Aztán baleset történt az Attila úton is, méghozzá a Körmöci utcai megállónál, úgyhogy ott kell figyelni. És baleset történt a Falk Miksa utcában is, a Markó utcánál, ott a kereszteződés előtt. Nagyon köszönöm az információkat. Aztán kiépítették a terelést az M1-es autópályán György térségében, a 119-es és a 113-as kilométerek között. Mind a két irányban két-két sáv járható, de az érintett szakaszon lassulásra számítsanak. Az M1-esen szintén, de Budapest felé, Biatorbágy térségében baleset történt korábban, a 18-as kilométernél a külső sávot le is zárták, és legalább 2-3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még a folytatásban is az útinfókat. Jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Akció a Husqvarna szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18, telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
2: A színházban minden történet valakiről szól, de igazán csak akkor teljes, ha te is ott vagy. Szenvedélyek évada a Szigligetiben. Bérletmegújítás június 26-áig a honlapon, applikációban és a jegyirodában. Mi ott leszünk. Te ott leszel? Ne maradj le! Szigligeti.com.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet. Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás, több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet, vagyis a sávszűkületnél és a megszűnő sávoknál lévő besorolást is szabályozná az új KRESZ tervezete. Ennek pedig főleg a torlódásoknál lenne nagy jelentősége, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
4: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
3: Óriás tőrös darazsak jelentek meg Szolnok több pontján, köztük a Kőrösi úti temetőben, a Kassai úti iskola környékén és a Városmajor úton, írja a szoljon.hu. Bár a 4-5 cm-es rovarok mérete sokakat megijeszthet, emberre teljesen ártalmatlanok. A Kőrösi úti temetőben több fészkelő helyük is található, amelyekre tájékoztató táblák hívják fel a figyelmet. Az óriás tőrös darázs leggyakrabban korhat fatúskók közelében fordul elő, mert a farontó bogarak lárváiba rakja petéit. Ezzel természetes módon segít kordában tartani a farontó fajok számát. Az óriás tőrös darázs védett rovar természetvédelmi értéke egyedenként 50 ezer forint. Rendkívüli üzemrendet vezetett be a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatósága Tiszán érkező kisebb árhullám miatt. A szoljon.hu beszámolt róla, az intézkedés célja, hogy a nyári időszak előtt minél több vizet tartsanak vissza a térségben. Ennek érdekében megkezdték a Tiszató vízszintjének emelését, és ismét emelt vízszintet biztosítanak a Nagykunsági és a Jászsági főcsatornában is. A vízügyi igazgatóság szerint a vízszint emelés és a csatornák feltöltése együtt több mint 18 millió köbméter többlet víz visszatartását teszi lehetővé. A Tiszatóban és a kapcsolódó folyószakaszon így összesen mintegy 260 millió köbméter víz tárolható. A vízátvezetés a Körösvölgy irányába a rendkívüli üzemrend idején is zavartalan marad. Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Az Országos Vízügyi Koordinációs Központ május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezte a holtágak, természetvédelmi területek és nem állami csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban mintegy 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
5: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
3: a Velencei tó vízellásával kapcsolatban széleskörű egyeztetések folynak szakértői minisztériumi szinten. Teljes útszár lesz a 4-es főút szolnoki szakaszán a Szent István Tisza hídnál június 12-én, pénteken és 13-án, szombaton este. A szoljon.hu információi szerint a Budapest felüli híd fönn zajló dilatáció csere miatt mindkét napon este 6 órától, másnap reggel legkésőbb 6 óráig nem lehet majd közlekedni az érintett útszakaszon. A lezárás idején nem csak az autósok, hanem a gyalogosok és a kerékpáros sok sem használhatják a hidat. A munkálatok során az új szerkezet beemelését végzik el. A teherautókat az M4-es autóútra terelik, a városon belül közlekedőknek pedig kerülő útvonalat kell választaniuk. Jótékonysági gyereknapot rendeztek a szolnoki motocross pályán, olvasható a szoljon.hu-n. Egy 6 éves beteg kisfiú gyógykezelésére gyűjtöttek a résztvevők. A gyerekek védőfelszerelésben és felügyelet mellett próbálhatták ki a motorozást, emellett elektromos kismotorokat is tesztelhettek. A program része volt az apró motorosok vándorkupája, valamint több családi kikapcsolódási lehetőség is. A rendezvényen traktorok, ugrálóvár és arcfestés is várta a látogatókat. A programok és a motoros regisztrációk becsületkasszás alapon működtek, a befolyt összeget pedig teljes egészében a kisfiú kezelésére ajánlják fel a szervezők. Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok, de csak kis hányaduk hordoz kórokozót. A vírusos agyhártya agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás. Ezt érdemes beadatni azoknak, akik gyakran vannak kitéve kullancs csípés veszélyének. A másik betegség, amit terjeszthetnek a vérszívók, a Lyme-kór, mondta rádiónknak Stikler János, az NNGK biológusa.
6: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrtír vagy kékes-lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírusfertőzésre utaló tünetek jelentkeznek, tövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
3: Elkészült a Munkácsi úti kosárlabdapálya felújítása Szandaszőlősön, adta hírül a szoljon.hu. Az orvosi rendelő mögötti pályán április közepén kezdődnek a munkálatok, mert a betonburkolat több helyen megrepedezett, a fák gyökerei pedig felgyűrték a felületet. A felújítás során felmarták a betont, eltávolították a gyökereket és kijavították a sérült részeket. Megújult a kosárpalánk lábazata is, amely új festést kap. Június elejére pedig a fémháló is a helyére került. A beruházásnak köszönhetően a pálya ismét biztonságosan használható, így a nyári szünet előtt újra birtokba vehetik azt a környék fiataljai. Néhány napra bezárt a tiszaföldvári strandfürdő az úszoda beüzemeléséhez szükséges munkálatok miatt. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a létesítmény most hétfőtől nem fogad vendégeket. A bezárás ideje alatt műszaki és üzemeltetési feladatokat végeznek el. A jelenlegi tervek alapján a strandfürdő június 12-én pénteken nyitja meg újra kapuit a látogatók előtt. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma fátyol felhők szűrik a napsütést, délutántól nyugaton, északnyugaton és északon már erősödik a gomoly felhőképződés, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap egy hideg front érkezik, és térségünkben is számíthatunk zivatarokra egészen szombatig. Ma és holnap 32, szerdától már csak 24 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Kedves kedd délután kívánok, hát ennyi hang maradt a mai napra nekem, valamennyi talán visszajön, napközben spóroltam, hogy a délutánt együtt tölthessük. Fodor Attila vagyok, és Árással indítom ezt a zenei összeállítást, de itt lesz majd a Fiesta, az Allianz Ethnic, Horváth Tamás Sikén, és Filó is hamarosan.
1: 102.4 Best

92.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap egy hideg front hatására több-kevesebb napsütés mellett napközben területünkön is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szél fog majd jobban megélénkülni, de így is akár 31 fok lehet majd a legmelegebb órákban még. Csütörtökön sokfelé várható még eső, zápor, illetve zivatar. Délután már többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Élénk sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Csütörtökön mindössze 21 fok lesz majd a csúcshőmérséklet. Pénteken is számítanunk kell esőkre, záporokra a térségben, és nagyjából 21 fokos maximumra készülhetünk. Marad majd az élénk szél még a szombati napon is, de már csak kevés eséllyel lehet csapadék. 25 fok feletti értéket is mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Vasárnap pedig akár 27-28 fok is lehet a térségben, a változó napos felhős időben. Ezen a napon született Hűvösvölgyi Ildikó színésznő, Miklós Erika operaénekesnő, illetve Miroslav Klóze német labdarúgó is. És hát futballázban fogunk égni csütörtöktől, mert hogy jön a futball VB, az első mérkőzés majd Mexikó és Dél-Afrika fogja játszani, magyar idő szerint 21 órától. Én pedig játszom továbbra is a legjobbakat most, a Cardigans és Tom Jones és a Burning Down the House.

reklámajánlatokkal folytatjuk most a 102.4 Best FM-en. Nyárköszöntő sokadalom Tiszaföldváron a főtéren szombaton 11-től lesz mesés kvíz kaland, gyereksátor, színpadi műsorok, bemutatók. Fél 12-től látható az Operenciás Együttes gyerekkoncertje, este 8-tól pedig fellép az AK 26. A Hiperkarma frontemberének Bécesi Robertnek szerzői estje szombaton 19 órától látható Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tiszaligetben és a Kossuth téren fesztivál hangulattal, sok játékkal, sportokkal szombaton 18 órától. Múzeumok éjszakája és veterán jármű találkozó Martfű már most szombaton 10-től, kiállításokkal, időutazó játékkal, közösségi futással, 15 órától felvonulással, 16 órától pedig Retro Kings koncerttel. A Kávés Szünet zenekar koncertje Rákóczi falván a Szabadság téren látható majd vasárnap este 8-tól. Ceglédi Laska Fesztivál ezen a héten szombaton és vasárnap, szombaton déltől Tom Peti gyerekkoncert is lesz, délután majd fellép az Oti Akusztik, este 20:30-tól Bob on the Bass, majd 22:45-től látható az Orange Crush, az R.E.M. Tribute zenekar. A nagy színpadon pedig majd 17:30-tól látható az Éber Kóma, 19:30-tól Filó, 21:30-tól pedig Horváth Tamás. Vasárnap az erdélyi színpadon lesz majd Buborékshow, majd Kalap Jakab gyerekkoncert. A kis színpadon 17:15-től Szaxisok és a Fúzió Gospel fellépése, 19:45-től a Hernádi Band látható majd. A nagy színpadon vasárnap 18:30-tól fellép Bongor, majd Bájalex és a Slep koncertje tekinthető meg. Ünnepi könyvét a Versegi Ferenc könyvtárban, ezen a héten könyvbemutatókkal és vendégekkel. Szerdán 17 órától Róna Péter és El Murányi László lesz majd a Versegi Ferenc könyvtár vendége. Most pedig a 102.4 Best FM-en a Black Eyed Peas dala szól.

0: Lecsésen útszűkület van érvényben a 4-es úton, a 47-es kilométernél Pilisnél közműépítési munkálatokat végeznek. A 181-es kilométernél Püspökladánynál ugyancsak közműépítési munkálat miatt van korlátozás. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Öcsödnél a 46-27-esen aszfaltoznak még a napokban. Útszűkület van Nagykörösön a Kossuth-Lajos úton a 46-01-esen. Cegléden a Budai úton kell útszűkületre számítani. Tiszatenyőnél a Martfű-Törökszent Miklós összekötő úton is útépítést végeznek. Csemőn a Ceglédi úton közmépítési munka miatt van korlátozás. Sarúdon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Albertésen a Bicskei úton a 405-ös csomópontjánál félpályás lezárás mellett lehet autózni. Hajdúszoboszlón a Szolváti úton gázvezetéket építenek. Hajdúszoboszlón továbbá az Ady Endre úton és a Bajcsi-Zsilinszky úton is útszűkület van. Ez a kedvesked délután Stinggel folytatódik, ez már a Desert Rose tőle a 102.4 Best FM-en.
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet. Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás, több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet, vagyis a sávszűkületnél és a megszűnő sávoknál lévő besorolást is szabályozná az új KRESZ tervezete. Ennek pedig főleg a torlódásoknál lenne nagy jelentősége, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
2: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: Óriás tőrös darazsak jelentek meg Szolnok több pontján, köztük a Kőrösi úti temetőben, a Kassai úti iskola környékén és a Városmajor úton, írja a szoljon.hu. Bár a 4-5 cm-es rovarok mérete sokakat megijeszthet, emberre teljesen ártalmatlanok. A Kőrösi úti temetőben több fészkelő helyük is található, amelyekre tájékoztató táblák hívják fel a figyelmet. Az óriás tőrös darázs leggyakrabban korhat fatuskó közelében fordul elő, mert a farontó bogarak lárváiba rakja petéit. Ezzel természetes módon segít kordában tartani a farontó fajok számát. Az óriás tőrös darázs védett rovar, természetvédelmi értéke egyedenként 50 ezer forint. Rendkívüli üzemrendet vezetett be a Közép-Tiszavidéki vízügyi igazgatósága Tiszán érkező kisebb árhullám miatt. A szoljon.hu beszámolt róla, az intézkedés célja, hogy a nyári időszak előtt minél több vizet tartsanak vissza a térségben. Ennek érdekében megkezdték a Tiszató vízszintjének emelését, és ismét emelt vízszintet biztosítanak a Nagykunsági és a Jássági főcsatornában is. A vízügyi igazgatóság szerint a vízszint emelés és a csatornák feltöltése együtt több mint 18 millió köbméter többlet víz visszatartását teszi lehetővé. A Tiszatóban és a kapcsolódó folyószakaszon így összesen mintegy 260 millió köbméter víz tárolható. A vízátvezetés a Körösvölgy irányába a rendkívüli üzemrend idején is zavartalan marad. Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Az Országos Vízügyi Koordinációs Központ május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezte a holtágak, természetvédelmi területek és nem állami csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban mintegy 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
3: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
1: A Velencei tó vízállásával kapcsolatban széleskörű egyeztetések folynak szakértői minisztériumi szinten. Teljes útzár lesz a 4-es főút szolnoki szakaszán a Szent István Tisza hídnál június 12-én, pénteken és 13-án, szombaton este. A szoljon.hu információi szerint a Budapest felőli híd fönn zajló dilatáció csere miatt mindkét napon este 6 órától, másnap reggel legkésőbb 6 óráig nem lehet majd közlekedni az érintett útszakaszon. A lezárás idején nem csak az autósok, hanem a gyalogosok és a kerékpáros sem használhatják a hidat. A munkálatok során az új szerkezet beemelését végzik el. A teherautókat az M4-es autóútra terelik, a városon belül közlekedőknek pedig kerülő útvonalat kell választaniuk. jótékonysági gyereknapot rendeztek a szolnoki motocross pályán, olvasható a szoljon.hu-n. Egy 6 éves beteg kisfiú gyógykezelésére gyűjtöttek a résztvevők. A gyerekek védőfelszerelésben és felügyelet mellett próbálhatták ki a motorozást, emellett elektromos kismotorokat is tesztelhettek. A program része volt az apró motorosok vándorkupája, valamint több családi kikapcsolódási lehetőség is. A rendezvényen traktorok, ugrálóvár és arcfestés is várta a látogatókat. A programok és a motoros regisztrációk becsületkasszás alapon működtek, a befolyt összeget pedig teljes egészében a kisfiú kezelésére ajánlják fel a szervezők. Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok, de csak kis hányaduk hordoz kórokozót. A vírusos agyhártya agyvelő gyulladás ellen létezik védőoltás. Ezt érdemes beadatni azoknak, akik gyakran vannak kitéve kullancscsípés veszélyének. A másik betegség, amit terjeszthetnek a vérszívók, a Lyme-kór, mondta rádiónknak Stikler János, az NNGK biológusa.
4: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrír vagy kékes-lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírusfertőzésre utaló tünetek jelent, szövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
1: Elkészült a Munkácsi úti kosárlabdapálya felújítása Szandaszőlősön, adta hírül a szoljon.hu. Az orvosi rendelő mögötti pályán április közepén kezdődnek a munkálatok, mert a betonburkolat több helyen megrepedezett, a fák gyökerei pedig felgyűrték a felületet. A felújítás során felmarták a betont, eltávolították a gyökereket és kijavították a sérült részeket. Megújult a kosárpalánk lábazata is, amely új festést kap. Június elejére pedig a fémháló is a helyére került. A beruházásnak köszönhetően a pálya ismét biztonságosan használható, így a nyári szünet előtt újra birtokba vehetik azt a környék fiataljai. Néhány napra bezárt a tiszaföldvári strandfürdő az úszoda beüzemeléséhez szükséges munkálatok miatt. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a létesítmény most hétfőtől nem fogad vendégeket. A bezárás ideje alatt műszaki és üzemeltetési feladatokat végeznek el. A jelenlegi tervek alapján a strandfürdő június 12-én pénteken nyitja meg újra kapuit a látogatók előtt. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma fátyol felhők szűrik a napsütést, délutántól nyugaton, északnyugaton és északon már erősödik a gomoly felhőképződés, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap egy hideg front érkezik, és térségünkben is számíthatunk zivatarokra egészen szombatig. Ma és holnap 32, szerdától már csak 24 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Továbbra is a szolnoki stúdióban Fodor Attila hangoskodik, üdvözlet. Ebben az órában mindjárt jön Szakács Gergő, az a Shakira, aki a futball világbajnokság dalát is énekli. Itt lesz szó a Hooligans, Jerry Halliwell, a Beavers, és most ATB is. Hát persze, hogy egy nyári dallal indítunk a The Summer-rel.
0: 102.4 West FM.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap egy hideg front hatására több-kevesebb napsütés mellett napközben területünkön is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az észak-nyugati szél fog majd jobban megélénkülni, de így is akár 31 fok lehet majd a legmelegebb órákban még. Csütörtökön sokfelé várható még eső, zápor, illetve zivatar. Délután már többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, élénk sokfelé erős lesz az észak-nyugati szél. Csütörtökön mindössze 21 fok lesz majd a csúcshőmérséklet. Pénteken is számítanunk kell esőkre, záporokra a térségben, és nagyjából 21 fokos maximumra készülhetünk. Marad majd az élénk szél még a szombati napon is, de már csak kevés eséllyel lehet csapadék, 25 fok feletti értéket is mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Vasárnap pedig akár 27-28 fok is lehet a térségben, a változó napos felhős időben. 1984-ben ilyenkor Cyndi Lauper vezeti az amerikai listát a Time After Time-mal. A sláger több filmben is hallható volt. 90-ben ilyenkor MC Hammer debütál az albumlistán, és 21 héten át ott is marad az élen, a lemezen pedig szerepel akkoriban a You Can Touch This sláger is. Mi is egy lista vezetővel folytatjuk, a TLC-vel. Ők az amerikai lista élén szerepeltek, például ezzel a dallal,

program ajánlatokkal folytatjuk most a 102.4 Best FM-en. Nyárköszöntő sokadalom Tiszaföldváron a főtéren szombaton 11-től lesz mesés kvíz kaland, gyereksátor, színpadi műsorok, bemutatók. Fél 12-től látható az Operenciás Együttes gyerekkoncertje, este 8-tól pedig fellép az AK 26. A Hiperkarma frontemberének Bécesi Robertnek szerzői estje szombaton 19 órától látható Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tiszaligetben és a Kossuth téren fesztivál hangulattal, sok játékkal, sportokkal szombaton 18 órától. Múzeumok éjszakája és veterán jármű találkozó Martfűn már most szombaton 10-től kiállításokkal, időutazó játékkal, közösségi futással, 15 órától felvonulással, 16 órától pedig Retro Kings koncerttel. A Kávész Szünet zenekar koncertje Rákóczi falván a Szabadság téren látható majd vasárnap este 8-tól. Ceglédi Laska Fesztivál ezen a héten szombaton és vasárnap, szombaton déltől Tom Peti gyerekkoncert is lesz, délután majd fellép az Oti Akusztik, este 8:30-tól Bob on the Bass, majd 22:45-től látható az Orange Crush, az R.E.M. Tribute zenekar. A nagy színpadon pedig majd 6:30-tól látható az Éber Kóma, 7:30-tól Filó, 9:30-tól pedig Horváth Tamás. Vasárnap az erdei színpadon lesz majd Buborék Show, majd Kalap Jakab gyerekkoncert. A kis színpadon 17:15-től Szaxisok és a Fúzió Gospel fellépése, 19:45-től a Hernádi Band látható majd. A nagy színpadon vasárnap 18:30-tól fellép Bongor, majd Bájalex és a Slep koncertje tekinthető meg. Ünnepi könyvhét a Versegi Ferenc könyvtárban. Ezen a héten könyvbemutatókkal és vendégekkel szerdán 17 órától Róna Péter és El Murányi László lesz majd a Versegi Ferenc könyvtár vendége. Mi a szuperhíróval és az utolsó boldog nyárral folytatjuk ezt a nyári délutánt.

102.4 Best FM a legjobb zenék és közlekedési infók. Június végéig marad a 4-es számú főúton a korlátozás a Szent István Tisza hídnál a dilatáció szerkezet cseréje miatt. Torlódások csökkentése érdekében a Kossuth teret megnyitották az autós forgalom előtt ezen a héten is. A 20-as kilométernél Vecsésen útszűkület van érvényben a 4-es úton, a 47-es kilométernél Pilisnél közműépítési munkálatokat végeznek. A 181-es kilométernél Püspökladánynál ugyancsak közműépítési munkálat miatt van korlátozás. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Öcsödnél a 46-27-esen aszfaltoznak még a napokban. Útszűkület van Nagykörösön a Kossuth-Lajos úton a 46-01-esen. Cegléden a Budai úton kell útszűkületre számítani. Tiszatenyőnél a Martfű-Törökszentmiklós összekötő úton is útépítést végeznek. Csemőn a Ceglédi úton közmépítési munka miatt van korlátozás. Sarúdon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Albertésen a Bicskei úton a 405-ös csomópontjánál félpályás lezárás mellett lehet autózni. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezetéket építenek. Hajdúszoboszlón továbbá az Ady Endre úton és a Bajcsi-Zsilinszky úton is útszűkület van.

0: a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A színházban minden történet valakiről szól, de igazán csak akkor teljes, ha te is ott vagy. Szenvedélyek évada a Szigligetiben. Bérletmegújítás június 26-áig a honlapon, applikációban és a jegyirodában. Mi ott leszünk. Te ott leszel? Ne maradj le! Szigligeti.com.
2: Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet. Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás, több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet, vagyis a sávszűkületnél és a megszűnő sávoknál lévő besorolást is szabályozná az új KRESZ tervezete. Ennek pedig főleg a torlódásoknál lenne nagy jelentősége, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
4: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
3: Óriás tőrös darazsak jelentek meg Szolnok több pontján, köztük a Kőrösi úti temetőben, a Kassai úti iskola környékén és a Városmajor úton, írja a szoljon.hu. Bár a 4-5 cm-es rovarok mérete sokakat megijeszthet, emberre teljesen ártalmatlanok. A Kőrösi úti temetőben több fészkelő helyük is található, amelyekre tájékoztató táblák hívják fel a figyelmet. Az óriás tőrös darázs leggyakrabban korhat fatúskók közelében fordul elő, mert a farontó bogarak lárváiba rakja petéit. Ezzel természetes módon segít kordában tartani a farontó fajok számát. Az óriás tőrös darázs védett rovar, természetvédelmi értéke egyedenként 50 000 forint. Rendkívüli üzemrendet vezetett be a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatósága Tiszán érkező kisebb árhullám miatt. A szoljon.hu beszámolt róla, az intézkedés célja, hogy a nyári időszak előtt minél több vizet tartsanak vissza a térségben. Ennek érdekében megkezdték a Tiszató vízszintjének emelését, és ismét emelt vízszintet biztosítanak a Nagykunsági és a Jássági főcsatornában is. A vízügyi igazgatóság szerint a vízszint emelés és a csatornák feltöltése együtt több mint 18 millió köbméter többlet víz visszatartását teszi lehetővé. A Tiszatóban és a kapcsolódó folyószakaszon így összesen mintegy 260 millió köbméter víz tárolható. A vízátvezetés a Körösvölgy irányába a rendkívüli üzemrend idején is zavartalan marad. Folyamatos a vízmegtartás és vízpótlás. Az Országos Vízügyi Koordinációs Központ május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezte a holtágak, természetvédelmi területek és nem állami csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban mintegy 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
4: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
3: a Velencei tó vízállásával kapcsolatban széleskörű egyeztetések folynak szakértői minisztériumi szinten. Teljes útszár lesz a 4-es főút szolnoki szakaszán a Szent István Tisza hídnál június 12-én, pénteken és 13-án szombaton este. A szoljon.hu információi szerint a Budapest felüli híd fönn zajló dilatáció csere miatt mindkét napon este 6 órától, másnap reggel legkésőbb 6 óráig nem lehet majd közlekedni az érintett útszakaszon. A lezárás idején nem csak az autósok, hanem a gyalogosok és a kerékpáros sok sem használhatják a hidat. A munkálatok során az új szerkezet beemelését végzik el. A teherautókat az M4-es autóútra terelik, a városon belül közlekedőknek pedig kerülő útvonalat kell választaniuk. Jótékonysági gyereknapot rendeztek a szolnoki motocross pályán, olvasható a szoljon.hu-n. Egy 6 éves beteg kisfiú gyógykezelésére gyűjtöttek a résztvevők. A gyerekek védőfelszerelésben és felügyelet mellett próbálhatták ki a motorozást, emellett elektromos kismotorokat is tesztelhettek. A program része volt az apró motorosok vándorkupája, valamint több családi kikapcsolódási lehetőség is. A rendezvényen traktorok, ugrálók, lóvár és arcfestés is várta a látogatókat. A programok és a motoros regisztrációk becsületkasszás alapon működtek, a befolyt összeget pedig teljes egészében a kisfiú kezelésére ajánlják fel a szervezők. Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok, de csak kis hányaduk hordoz kórokozót. A vírusos agyhártya agyvelő gyulladás ellen létezik védőoltás. Ezt érdemes beadatni azoknak, akik gyakran vannak kitéve kullancscsípés veszélyének. A másik betegség, amit terjeszthetnek a vérszívók, a Lyme-kór, mondta rádiónknak Stikler János, az NNGK biológusa.
5: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrszír vagy kékes-lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírusfertőzésre utaló tünetek jelentkeznek, szövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
3: Elkészült a Munkácsi úti kosárlabdapálya felújítása Szandaszőlősön, adta hírül a szoljon.hu. Az orvosi rendelő mögötti pályán április közepén kezdődnek a munkálatok, mert a betonburkolat több helyen megrepedezett, a fák gyökerei pedig felgyűrték a felületet. A felújítás során felmarták a betont, eltávolították a gyökereket és kijavították a sérült részeket. Megújult a kosárpalánk lábazata is, amely új festést kap. Június elejére pedig a fémháló is a helyére került. A beruházásnak köszönhetően a pálya ismét biztonságosan használható, így a nyári szünet előtt újra birtokba vehetik azt a környék fiataljai. Néhány napra bezárt a tiszaföldvári strandfürdő az úszoda beüzemeléséhez szükséges munkálatok miatt. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a létesítmény most hétfőtől nem fogad vendégeket. A bezárás ideje alatt műszaki és üzemeltetési feladatokat végeznek el. A jelenlegi tervek alapján a strandfürdő június 12-én pénteken nyitja meg újra kapuit a látogatók előtt. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette azt is, hogy az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma fátyol felhők szűrik a napsütést, délutántól nyugaton, északnyugaton és északon már erősödik a gomoly felhőképződés, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap egy hideg front érkezik, és térségünkben is számíthatunk zivatarokra egészen szombatig. Ma és holnap 32, szerdától már csak 24 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Még van egy majdnem teljes óránk a Nácsiptig, addig viszont még itt lesz a 4th Street, Beyoncé, a Bagosi Brothers Company, a Soul to Soul emlékezetes dala mellett pedig a Compact Disco is. Viszont az óra elején Eminem egyik kezdeti sikere, a Lose Yourself hallható már is.
2: 102.4 West FM, a legjobb zenék.
7: If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

92.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap egy hideg front hatására több-kevesebb napsütés mellett napközben területünkön is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az észak-nyugati szél fog majd jobban megélénkülni, de így is akár 31 fok lehet majd a legmelegebb órákban még. Csütörtökön sokfelé várható még eső, zápor, illetve zivatar. Délután már többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, élénk sokfelé erős lesz az észak-nyugati szél. Csütörtökön mindössze 21 fok lesz majd a csúcshőmérséklet. Pénteken is számítanunk kell esőkre, záporokra a térségben, és nagyjából 21 fokos maximumra készülhetünk. Marad majd az élénk szél még a szombati napon is, de már csak kevés eséllyel lehet csapadék. 25 fok feletti értéket is mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Vasárnap pedig akár 27-28 fok is lehet a térségben, a változó napos felhős időben. Ma van Aaron Sorkin, író, producer születésnapja. Az ő nevéhez fűződik többek között az Elnök emberei, az Egy becsületbeli ügy, a Social Network, a Szerelem a Fehér Házban és a Charlie Wilson háborúja is. Ezen a napon született Michael J. Fox és Johnny Depp színész is, ahogy Natalie Portman színésznő is. Ezekben a hetekben volt a 90-es években listavezető a Hanson, és az Umbap mintegy 27 országban volt a listák élén a dal.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

Programajánlatokkal folytatjuk most a 102.4 Best FM-en. Nyárköszöntő sokadalom Tiszaföldváron a főtéren szombaton 11-től lesz mesés kvíz kaland, gyereksátor, színpadi műsorok, bemutatók. Fél 12-től látható az Operenciás Együttes gyerekkoncertje, este 8-tól pedig fellép az AK-26. A Hiperkarma frontemberének Bécesi Robertnek szerzői estje szombaton 19 órától látható Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tiszaligetben és a Kossuth téren fesztivál hangulattal, sok játékkal, sportokkal szombaton 18 órától. Múzeumok éjszakája és veterán jármű találkozó Martfű már most szombaton 10-től kiállításokkal, időutazó játékkal, közösségi futással, 15 órától felvonulással, 16 órától pedig Retro Kings koncerttel. A Kávés Szünet zenekar koncertje Rákóczi falván a Szabadság téren látható majd vasárnap este 8-tól. Ceglédi Laska Fesztivál ezen a héten szombaton és vasárnap, szombaton déltől Tom Peti gyerekkoncert is lesz, délután majd fellép az Oti Akusztik, este 8:30-tól Bob on the Bass, majd 22:45-től látható az Orange Crush, az R.E.M. Tribute zenekar. A nagy színpadon pedig majd 17:30-tól látható az Éber Kóma, 19:30-tól Filó, 21:30-tól pedig Horváth Tamás. Vasárnap az erdei színpadon lesz majd Buborék Show, majd Kalap Jakab gyerekkoncert. A kis színpadon 17:15-től Szaxisok és a Fúzió Gospel fellépése, 19:45-től a Hernádi Band látható majd. A nagy színpadon vasárnap 18:30-tól fellép Bongor, majd Bájalex és a Slep koncertje tekinthető meg. Ünnepi könyvhét a Versegi Ferenc könyvtárban. Ezen a héten könyvbemutatókkal és vendégekkel szerdán 17 órától Róna Péter és El Murányi László lesz majd a Versegi Ferenc könyvtár vendége. A Bombon és a Varázsjel a folytatásban a legjobb zenék között, itt a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék és közlekedési infók. Június végéig marad a 4-es számú főúton a korlátozás a Szent István Tisza hídnál a dilatáció szerkezet cseréje miatt. A torlódások csökkentése érdekében a Kossuth teret megnyitották az autós forgalom előtt ezen a héten is. A 20-as kilométernél Vecsésen útszűkület van érvényben a 4-es úton, a 47-es kilométernél Pilisnél közműépítési munkálatokat végeznek. A 181-es kilométernél Püspökladánynál ugyancsak közműépítési munkálat miatt van korlátozás. Debrecennél a 223-as kilométernél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Öcsödnél a 46-27-esen aszfaltoznak még a napokban. Útszűkület van Nagykörösön a Kossuth-Lajos úton a 46-01-esen. Cegléden a Budai úton kell útszűkületre számítani. Tiszatenyőnél a Martfű-Törökszent Miklós összekötő úton is útépítést végeznek. Csemőn a Ceglédi úton közmépítési munka miatt van korlátozás. Sarúdon a Kossuth-Lajos utcában kell korlátozásra számítani. Albert Irsán a Bicskei úton a 405-ös csomópontjánál félpályás lezárás mellett lehet autózni. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezetéket építenek. Hajdúszoboszlón továbbá az Ady Endre úton és a Bajcsi-Zsilinszky úton is útszűkület van. Mára ennyi, a hangom is kezd kimerülni, úgyhogy én lépek. Fodor Attila vagyok, Best FM-es kedd délután

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megosztóak voltak az elmúlt évek kampányai, mondta a miniszterelnök a parlamentben. Figyelnek a jégkármérséklésre, tisza virágzás, ne zavarjuk a kérészeket. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról szólt a parlamentben Magyar Péter miniszterelnök. Napirend előtti felszólalásában kiemelte azt a két törvényjavaslatot, amely az országgyűlés elé került. Az egyik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szól, a másik előterjesztés a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását célozza meg. A kormányfő szerint az elmúlt évek megosztó kampányai jelentős erkölcsi és társadalmi károkat okoztak az országnak. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklő rendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jég valószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüst jodiddal végigvinni, a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
1: Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. A rendőrség hívta fel erre a figyelmet, ugyanis megkezdődött a tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását.

0: hatását. Már a rajzás szándékos megzavarása is természetkárosításnak minősülhet. Az amerikai elnök szerint végső szakaszába értek az iráni tárgyalások. Donald Trump úgy fogalmazott, nagyon-nagyon közel van egy nagyon erős egyezség, melyet napokon belül aláírhatnak, miután nem maradnak vitáspontok. Megismételte, hogy a megállapodást követően azonnal megnyílik a hormuzi szoros. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hétfőn Classic House, a szerda pop és rádiós lágerek, két csütörtökön dance himnuszok szólnak mixben 6 és 8 óra között, szombaton hip-hop és R&B a menü, vasárnap pedig chilled, lounge-t és deep house-t játszunk, ami pedig a keddet illeti, hát ez továbbra is funky. 6-7-ig velem White Boy-jal, 7-től hangyával a lemezjátszók mögött. Én Dula Night Shift.
2: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

A 90-es és a 2000-es évek alaphangon is minimum 20 évet jelent, és ezért 20 évnyi zenét minden stílusból fejbe tartani nem kis feladat. Könnyen lehet, hogy nekünk is vannak dalok, amelyek valamiért a szürke zónában vannak. Szóval nyugodtan adjatok tippeket, hogy mi az, ami még elférne ide a mixbe, és melyik napra 6 és 8 óra közé. 0625555155 az SMS és a Viber számunk, info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk, és Best FM Night Shift, így vagyunk fönt Facebookon és Instagramon.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Ha bárki bármilyen akadályoztatás miatt nem tud velünk tartani 6 és 7 között, vagy 7 és 8 között, vagy 6 és 8 között, szóval pont a mix valamelyik részéről lemarad, pótolhatja őket, semmi probléma. Mixcloudon tessék keresni a Night Shift lemezlovasok profiljait. Mindenki oda tölti fel a korábbi Night Shift-es mixeit. Az én korábbi, most már 150 mixem a mixcloud.com/DJ Whiteboy profilomon található meg, és hogyha van kérdés verziókkal kapcsolatban, akkor nincs kérdés, mert hogy minden mix mellé feltöltöttem a tracklistát is.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Kettő nap és születésnapot fog ünnepelni a most érkező úriember. Nem hangya, hanem a Stereo MC's énekese, Rob Birch, aki a 65-et tölti majd be. Kettő nap múlva, június 11-én, és ha már hangya, pár perc múlva ővé lesz a főszerep, meg persze a funky zenéké. Héttől ő már majd a lemezjátszók mögött itt a Besten, úgyhogy pár perc és egy pici szünet után innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: legjobb mixek minden este. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Lassú volt az infláció májusban. Elfogták a magyar hatóságok által körözött szír embercsempészt. Kazasztán ellen játszik a labdarúgó válogatott. Villányi Eszter vagyok. A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció Magyarországon. Májusban 1,8%-ra csökkent a pénzromlás üteme, miközben az elemzők inkább emelkedésre számítottak. Az alacsony inflációhoz hozzájárult a forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az árestopok fennmaradása is. A szakértők szerint idén átlagosan 2,6-2,7% lehet az infláció, ami a korábbi várakozásoknál kedvezőbb. Libanonban fogtak el egy magyar hatóságok által keresett szír férfit. A gyanú szerint egy embercsempészésre szakosodott bűnszervezetet irányít. Társaival 2020 és 2022 között tartózkodási engedéllyel nem rendelkezőknek segített belépni az Európai Unió területére. Az elkövetők átjuttatták a migránsokat a magyar határon felállított kerítésen, majd Ausztriába szállították őket. A banda ezres nagyságrendben juttatott embereket illegálisan az EU-ba. Rendhagyó eredménnyel zárult az év kerékpár útja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta a rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
2: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség a kettő között, és egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat. Éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az év kerékpárútja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgálatoknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
1: Ezekben a percekben lép pályára a magyar labdarúgó válogatott Kazasztán ellen. A barátságos mérkőzést Debrecenben játsszák a Nagyerdei stadionban. Márko Rossi szövetségi kapitány 4 poszton változtatott a pénteki finnek elleni mérkőzés kezdőjéhez képest. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még mindig sok a szabálytalankodó motoros. Anyamedvét és Bocsát látták az Aggteleki Nemzeti Parkban. Holnap hidegfront érkezik. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Még mindig sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen, ez derült ki a vasárnap zárult országos razzia során. A rendőrség közölte leggyakrabban a passzív biztonsági eszközök hiánya és a világítási szabályok megszegése miatt intézkedtek. Az egyhetes ellenőrzés során a világítás miatt több mint 260 esetben indult eljárás, 134 motoros pedig bukós isak nélkül közlekedett. Mindezek mellett majdnem 3400 alkalommal intézkedtek más közúti jogsértések miatt a rendőrök, úgy mint első

0: sebesség meg nem adása, záróvonalát lépése, irányjelzés elmulasztása, rollerezés közbeni mobiltelefonozás, gyorshajtás vagy éppen járdán biciklizés. A magyar cégek óvatosan, de bizakodva tekintenek az év második felére. Egy friss felmérés szerint a vállalatok harmada létszámbővítést tervez a harmadik negyedévben, miközben kevesebb, mint ötödük számol leépítéssel. A legtöbb munkavállalót az építőipar, az ingatlan szektor, a vendéglátás, a közszolgáltatások és a pénzügyi terület keresheti. Ugyanakkor az autóiparban továbbra sem várnak érdemi javulást. A legerősebb munkaerőpiaci kereslet a Délalföldön, Észak-Magyarországon és a fővárosi régióban várható. 8 gyerek sérült meg ráfutásos balesetben az M1-esen. Egy gyerekeket szállító kisbusz szaladt bele az előtte haladó kamionba, közölte a BRFK szóvivője. A helyszínre több mentő és mentőhelikopter is érkezett. A gyerekeket könnyű fej- és végtagsérülésekkel vitték kórházba. Holnap megbénul Franciaország vasúti közlekedése. A francia állami vasúttársaságnál 24 órás sztrájk kezdődik. Különösen Párizs környékén várhatók jelentős késések és járatkimaradások. A szakszervezetek béremelést és a vasúti átszervezések leállítását követelik. Anyamedve és bocsa bukkant fel az Aggteleki Nemzeti Parkban. Jósvafőtől északra a turistautaktól távol látta az állatokat a park egyik munkatársa. Közösségi oldalukon arra kérték a látogatókat, tartsák be a Nemzeti Park szabályait. Tilos sátorozni, a bivakoló helyeken pedig célszerű a fekvőhelytől távol tárolni az élelmiszert. Emellett érdemes kerülni a vadászok etetőhelyeit is. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: George Michael 2023-ban már csak posztumusz kaphatta meg a rock and roll hírességek csarnokába történő beiktatást. A tavalyi ceremónián pedig az Outkast ugyan ott lehetett volna a teljes létszámmal, de valamiért az egyik tag André 3000 kihagyta az ünnepséget. Nálunk viszont a következő órát egyikük sem hagyja ki.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a most érkező dal videóklipje évekkel megelőzte a saját korát. Akkor még jót nevettünk azon, hogy egyetlen gomnyomásra egy nyilvános férfi WC diszkóvá változik, manapság pedig már liftben, kilátóban, de még zöldséges bódéban is szoktak bulikat tartani. George Michael jön az Outside, alitt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, amíg még négyen voltak, ők voltak a Big Brothers. Aztán amikor a két hölgy, Cherise Roberts és Nadia Shepherd kivált, ők alkották meg a Booty Love nevű duót, de mostanában mindkét formációban kiben lépkednek, sőt május 16-án egy angol fesztiválon Booty Love-ként is és Big Brothers-ként is fölléptek. Jön a Booty.

Best FM, a legjobb zenék, persze, lesz Bad Boys 5. rész, meg Men in Black 5. rész, meg a Legenda vagyoknak is lesz majd előzménye, vagy folytatása, ki tudja. Szóval ment az ígérgetés az elmúlt időben Will Smith filmjeivel kapcsolatban, most mintha egy picikét rendszereződni látszana a dolog. A jelenlegi legfontosabb és prioritást élvező filmje a Supermax című akciófiller, és hogyha az megvan, akkor érkezik a Legenda vagyok második része.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mi a hibám, amit vétettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én

0: boldog távol.
1: Best FM a legjobb zenék, a meteorológusok által mára ígért esőzés nem vész el, csak átalakul holnapivá. Úgyhogy holnap tessék nagyon komoly csapadékra számítani, ami hoz is magában minden mást. Hidegfrontot, erős szelet és lehűlést is. 25 fok lesz csak a nappali maximum szerdán.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Holnap hatályba lép a devizahitelesek ügyét segítő törvény. Lassult az infláció májusban, anyamedvét és bocsát látták az Aggteleki Nemzeti Parkban. Villányi Eszter vagyok. 4 év alatt 50 milliárd forintot spórolhatnak a képviselői fizetések csökkentésével, erről az ATV-ben beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a költségcsökkentésre irányuló javaslatot egyhangulag szavazta meg a parlament. A kormányfő azt is jelezte, hogy a devizahiteles perek rendezésének ügyében bölcs módosítás született. Átfogó jogalkotási folyamat indul, az igazságügyi miniszter, a bankok, a devizahitelesek képviselői és a bíróságok képviselőivel. A jogszabály, melyet ugyancsak egyhangulag támogatott az országgyűlés, már megjelent a magyar közlönyben, holnap pedig hatályba is lép. A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció Magyarországon. Májusban 1,8%-ra csökkent a pénzromlás üteme, miközben az elemzők inkább emelkedésre számítottak. Az alacsony inflációhoz hozzájárult a forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az árestopok fennmaradása is. A szakértők szerint idén átlagosan 2,6-2,7% lehet az infláció, ami a korábbi várakozásoknál kedvezőbb. Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. A rendőrség hívta fel erre a figyelmet, ugyanis megkezdődött a Tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már a rajzás szándékos megzavarása is természetkárosításnak minősülhet. Anyamedve és bocsa bukkant fel az Aggteleki Nemzeti Parkban. Jósvafőtől északra turistautaktól távol látta az állatokat a park egyik munkatársa.

0: Közösségi oldalukon arra kérték a látogatókat, tartsák be a Nemzeti Park szabályait. Tilos sátrazni, a bivakoló helyeken pedig célszerű a fekvőhelytől távol tartani az élelmiszert. Emellett érdemes kerülni a vadászok etetőhelyeit is. Június elején is láttak medvét a térségben, akkor Szögliget és Égerszög területén. A hírek végén már is mondom, hogy a következő napokban milyen időre számíthatunk. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Egy 92 esztendős kacsa húsa valószínűleg már elég rágós, mondhatni emberi fogyasztása teljesen alkalmatlan. Szerencsére ez fel sem merül Donald kacsa esetében, mert hogy ma ünnepli 92. születésnapját, a világ egyik leghíresebb rajzolt szárnyasa. Boldog születésnapot neki!
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, ki tudja miért, de a most érkező dal eredeti 77-ben leginkább csak a skandináv térségben tarult. Aztán Lutrisa McNeilnek köszönhetően 96-ban egész Európa és Új-Zéland dúdolta az Ain't That Just The Way.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor

Best FM a legjobb zenék, nyilván tisztában vagyok én az árakkal, meg a világ poppiacán jelenleg elfoglalt pozíciókkal. De mennyire jó lett volna már, hogyha mondjuk Sean Paul nem innát, hanem Beyoncé-t hozza magával. Most pont fordítva történik, Beyoncé hozza Sean Paul-t, és a Baby Boy-t itt a Best FM a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Holnap hatályba lép a devizahitelesek ügyét segítő törvény. Figyelnek a jégkármérséklésre, nyert a magyar labdarúgó válogatott a kazahok ellen. Villányi Eszter vagyok. Holnap hatályba lép a devizahitelesek ügyét segítő törvény. A jogszabály, melyet egyhangúan támogatott a parlament, már megjelent a magyar közlönyben. A rendelkezés a devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések felülvizsgálatáig és a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig függeszti fel a még folyamatban lévő devizahiteles pereket, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat is. Arra is kitér a jogszabály, hogyha az adósok kérik, folytatni kell a felfüggesztett pereket. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklőrendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jég valószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
2: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüst jodiddal végigvinni, a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
1: Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. A rendőrség hívta fel erre a figyelmet, ugyanis megkezdődött a tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már a rajzás szándékos megzavarása is természetkárosításnak minősülhet. 3-1-re nyert a magyar labdarúgó válogatott Kazahsztán ellen. A barátságos mérkőzést Debrecenben tartották. A vezető gólt a kazahok szerezték meg az első félidőben, majd a második

0: Félidőben háromszor is betalált a magyar csapat. A gólszerzők Szoboszlai Dominik, Schäfer András és Tóth Rajmund voltak. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Kék, fehér, fekete, igazi színkavalkád lesz a következő óra itt a Best FM-en. Jön majd a Back to Black, az akár péntek, akár szombattal. Közvetlenül előtte érkezik a Blue és a One Love. A fehér az pedig egy jaguár formájában, egy hófehér jaguárban jön majd köszönhetően Curtisnek és Péli Barrának itt a Best FM.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
3: Say y'all!

csapat csinálta a koreográfiát ennek a dalnak a videoklipjéhez, mint aki csinálta a Macarena-hoz. Ehhez valahogy olyan jellegzetes, mindenki által ismert mozdulat, csak mégsem sikerült kitalálni. Jön Vez, és az állani.

Best FM, a legjobb zenék. Hivatalosan a fesztiválos és klubos fellépésekről tényleg visszavonult Martin Solveig, de azért jótékonysági fellépéseket, különleges eseményeken történő diszkozást még mindig vállal. Legutóbb éppen a Roland Garros egyik eseményen lépett fel pár héttel ezelőtt. Martin Solveig érkezik a Rocky Music.

Blast FM, a legjobb zenék. Hát nagyon úgy néz ki, hogy a Michael című Michael Jackson életrajzi filmnek lesz folytatása. Egyrészt köszönhetően az óriási kassza sikernek, másrészt annak, hogy a történet még csak a Bad című nagylemezig dolgozza fel Jacko életét. Az első részből Janet Jackson saját kérésére kimaradt. Lehet, hogy a másodikra már meggondolja magát, és akkor ott megint együtt lehetnek. Together Again, jön Janet Jackson.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: A mai utolsó órában jön majd két olyan dal közvetlenül egymás után, aminek elég sok köze van egymáshoz, hiszen legyünk őszinték, hogyha valaki álmatlanságban szenved, az persze, hogy tök könnyen vár egész éjjel bárhol, bárkire. A Faithless érkezik az Insomniával, előtte pedig itt lesz a Hip Hop Boys klasszikusával, az Éjjel ott várok rád, dala meg Go Rise.
1: Ez a Night Shift a best

Best FM a legjobb zenék, kevesebb mint egy hónap, és jön a Vadon a Tűmadonna nagy lemez. Július 3 a megjelenés dátum, a Confessions 2 lesz az album címe, amely már sorrendben a 16. Madonna album. Szerintem ezeket már mindenki kívülről tudja, még azok is, akik nem hardcore Madonna rajongók. Ettől függetlenül Madonna marketing csapata egy picikét nagyobb fordulatszámra kapcsolt, és tegnap kidobtak a YouTube-ra egy majdnem 14 perces kis kettcsinálót, kis filmet, hosszúra nyújt videóklipet, nem is tudom, hogy ezt hogy lehetne nevezni, mert természetesen azért vannak benne részletek az új album dalaiból is, az I Feel So Free, a Sabrina Carpenterrel közösen készített Bring Your Love és a Love Sensation is felcsendül, és ami még nagyon különleges, hogy rengeteg vendégművész is hosszabb, rövidebb időre feltűnik ebben a filmben, például Benedict Cumberbatch, Kate Moss, vagy éppen a Trónok harcában a Tati Bryant alakító színésznő Gwendoline Christie. Madonna érkezik most a Vogue-gal, hit a Best-en.

FM a legjobb zenék. Nagyon-nagyon meg lennék lepődve, hogyha az előző évekkel, illetve az előző nyarakkal ellentétben idén nyáron Ibizán nem tűnnének majd fel a Sugar Babes tagjai egyszer, kétszer, többször, majdnem minden hétvégén Ibizán. Jön az Overload!

Best FM, a legjobb zenék, ennyi volt a Night Shift, ennyi volt a KEDD. Ha holnap szerda lesz, már pedig szerda lesz, a KEDD-et mindig ezt szoktak követni, akkor pop és rádiós lágerek lesznek terítéken a Night Shift első 120 percében. 6-8-ig ezeket fogjuk majd mixelni szerdai rezidensünkkel, DJ Effendivel együtt. Jön a Coldplay és a The Scientist, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Zavaros az este,

0: FM.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.